0: Hey, my name is Natalie La Rose. I wanna rock with somebody. Hey, I'm Ellie Goulding. Hey, this is Taylor Swift.
1: Ez a rádió játssza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekött.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó, hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljutatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmával. Emlékeztettek arra, közel 40 éve nyilvánította május 31-ét a WHO dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Azt írták, bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében, ebből mintegy 1 millió 600 ezer haláleset a passzív dohányzás számlájára írható. A PTE-AOK a WHO 2023-ban készült felmérésére hivatkozva közölte, az Európai Unióban 24% a dohányzók aránya a 15 év feletti lakosság körében, míg Magyarországon e felmérés alapján a 15 év felettiek 26%-a használt hagyományos dohányterméket. A férfiak 32%, a nők 21%-a dohányzik, míg a 40-54 évesek körében a legmagasabb 36%-os a dohányzók aránya, és a 15-24 évesek közül is majdnem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság Facebook oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint a sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, amelyek során 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve, írja az MTI. Több lakossági fórumot is összehívnak a héten Pakson. Holnap délután a Gesztenyés utcai parkolók felújításának második ütemével kapcsolatosan várják lakossági fórumra az érintett lakóközösséget a Gesztenyés utca 5-7 szám előtt. Az eseményen a projekt aktualitásairól számol be a körzet önkormányzati képviselője Kudorné Szanyi Katalin. A fórumra kedden délután 5 órára várnak minden érdeklődőt. Szerdán a Zöldfa és a Sebestyén utca felújításával kapcsolatosan tartanak lakossági fórumot. Az eseményen tájékoztatják a résztvevőket a két utca felújításának terveivel kapcsolatosan, és részletesen ismertetik a projektet. A fórumra Mezősi Árpád önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket szerdán délután 16:30-ra a Városháza földszinti nagytermében. A Paksi Energetikai Kerekasztal május végi összejövetelének vendége Cserháti András mérnök fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak. A Csengei Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának teljesítmény igénye mellett az is szóba került, hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Hetzman Albert főszervező elnök foglalt össze az előadás lényegét rádiónk hallgatói számára.
2: Az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példát akarok mondani, a Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programon belül többször a személyzetet a Hold irányába, annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még Egyesült Államokban, mint ez a rakéta hőteljesítményben produkált, tehát más léptékek működnek ott, és hát ezt tekintette át az előadó, és egészen a Gagarin féle, meg egészen a V2-es rakétától indulva a mai legmodernebb rakétákig.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Jól haladnak a rehabilitációval a PFC sérült játékosai, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Lenzser Bence márciusi combsérüléséből épül fel, és mint mondta, hamarosan visszatérhet a csapathoz a közös munkára, már futóedzéseket végez. Kinyik Ákos térdének rehabilitációja szintén jó ütemben halad. A paksi védő a közelmúltban kontrollvizsgálaton járt, ahol pozitív visszajelzéseket kapott az állapotáról. Kinyik Ákos a csapat pihenője után már szintén megkezdheti a közös felkészülést a többiekkel. A PFC június 15-én tér vissza a pályára, ekkor kezdődik a felkészülés, mely során az edzések mellett a paksi gárda 10 edzőmeccset is fog játszani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Úgy is van.

0: nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Paks FM összeköt.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, írja az MTI a cserendőrség közlése alapján. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították. A paksi energetikai kerekasztal május végi összejövetelének vendége Cserháti András mérnök fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak. A Csengei Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai, a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának teljesítmény igénye mellett az is szóba került, hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Hetzman Albert főszervező elnök foglalt össze az előadás lényegét rádiónk hallgatói számára.
2: Az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példát akarok mondani, a Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programon belül többször a személyzetet a Hold irányába, annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még Egyesült Államokban, mint ez a rakéta hőteljesítményben produkált. Tehát más léptékek működnek ott. És hát ezt tekintette át az előadó, és egészen a Gagarin féle, meg egészen a V2-es rakétától indulva a mai legmodernebb rakétákig.
1: Ismét megrendezésre került a Dunakömlődi Gyereknap, amelynek a focipálya adott otthont május 31-én, írja a Telepaks. Az eseményen a kilátogató családokat változatos ingyenes programok várták. A gyerekek körében sikert aratott az ugrálóvár, az óriás focidárc és a kreatív sátor is, emellett csillámtetkóval és arcfestéssel is színesítették a délutánt. A gyerekeket egy hatállomásos kalantúra is várta, ahol a különböző feladatok teljesítéséért nyomdákat gyűjthettek. A sikeres teljesítőket pedig a végén ajándékkal jutalmazták. Kiemelt ellenőrzéseket végez a héten Tolna vármegyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV Tolna vármegyei adó és vámigazgatóságának ellenőrei június 1-e és 5-e között a piacokon, valamint a közterületen értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Dunaföldváron, holnap Bátaszéken, szerdán Dombóváron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő!

Calvin Harris és Legend Bowman indította az órát reggel 6 óra után. Jó reggelt kívánok mindenkinek! 2026. június 1-én lezártuk a tavaszt is, ebben az évben most már és indul a nyár. A nyár első napján egy picit visszafogottabb lesz a meleg és a hőség, de nem biztos, hogy az nem tesz jót nekünk. Szóval jó reggelt mindenkinek, és nagyon jó készülődést. Én Strasser Andi vagyok, ma reggel én hozom az élesztőt, és kezdhetjük is az időjárás jelentéssel. A meteorológiai előrejelzés szerint ma 23 fokos országos átlag hőmérsékletet jósolnak, és záporokat, zivatarokat egyébként nem csak mára, hanem a következő két hétre, annak ellenére, hogy holnaptól már újra közel 30 fokos meleg várható, és a következő két hétben is egyébként, de záporokkal és zivatarokkal indul a nyár és a június. Ezt írja az időkép is. A mai napon tehát úgy készülődjetek, hogy szerintem nyugodtan lehet nyáriasan öltözködni, viszont esernyő legyen nálatok, úgyhogy ezek a legfontosabb információk, ami az időjárást illeti. Az utakon is minden rendben, határozottan éled a város, illetve a környék is, így már reggel 6 óra után. Egyébként amikor korán világosodik, már pedig ma 4 óra 54 perckor kelt fel a nap Paks területén, Paksnál, amikor korábban világosodik, akkor egy picit könnyebben is indul talán mindenki útnak. A napnyugta 20 óra 29 perckor lesz, és a tündék ünneplik a névnapjukat, úgyhogy Isten éltesse mindenkit. A születésnaposok együtt ünnepelnek többek között Jason Donovannal, az ausztrál énekessel és színésszel, akit mi énekesként itt Magyarországon elsősorban a 80-as évek végén ismertünk meg. 1968-as Jason Donovan, vagyis ma 58 éves, és pogányinduló is ma ünnepel, vagyis Szirmai Marcell, aki 2005. június 1-én látta meg a napvilágot Szegeden, ma már fonogram és Artisius díjas magyar rapper, és 2022-ben futott be az old school rap számaival. Marcell, vagyis pogányinduló, mindössze 21 éves, de már jó pár csarnokot megtöltött, és jó pár lemezt eladott, ami a koncertjeit illeti egyébként. Kovács Alíz paksi énekesnőnk is dolgozik vele együtt, és szokott a koncertjein énekelni, vokálozni. Egyébként Marcell 9 éven át hegedült és zongorázni is tanult. Állítólag a szülei egészen kicsi korától zenésznek szánták. Ennyit az évforduló naptárról, illetve az időjárásról, és akkor lássuk, hogy mire számíthattok ma. A mai napon többek között azzal is fogunk foglalkozni, hogy harmadik lett, bronzérmes lett az Atomerőmű Sportegyesület sakkcsapata az idei szezonban. Az Atomerőmű Sportegyesület küldött gyűléséről, illetve közgyűléséről is szó lesz, valamint érkeznek vendégeim. Reggel 7 óra után természetesen BL élmény beszámolóval folytatjuk, illetve kezdjük a vendégek sorát. Száz Dávid örökös futballszakértőnk, ha lehet így mondani, jelentkezik majd be Budapestről. Természetesen Dávid is ott volt a Bajnokok Ligája a szombat esti budapesti döntőjén. Nem csak Szoboszlai Dominikkal szelfizett, hanem rengeteg más világsztár futballistával is találkozott, úgyhogy a BL-t fogjuk egy kicsit összesíteni, illetve nyilván az utána lévő after partikat is 7 óra után. 7:30-ra egy olyan fiatalember érkezik hozzám, egy tengelici 14 éves fiú, Nagy Gergely, aki 1000 fiatal közül 114. lett a fejben számolás olimpiáján. Az aritmetikát már, az aritmetika világát pár hónappal ezelőtt bemutattuk, és ma is erről lesz szó. Aztán 8 órától érkezik Madura Tünde és Tóth Dániel, mert hogy ezen a hétvégén lesz a Kalocsai Kék Madár Fesztivál, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Jótékonysági ügyről van szó, nagyon kedves és nagyon fontos dologról van szó, úgyhogy ez lesz a témánk. 8:30 után pedig körülnézünk a Paksi 5-ös körül,
körzetben. A körzet képviselője Kudorné Szanyi Katalin érkezik, szó lesz a Fenyves utcai tömbelső felújításról, a Gesztenyés úti felújításról, természetesen a strandról mindenképpen szó kell, hogy essen. Számos terv, ígéret is volt, hol tartunk ezzel, szóval ez lesz a témánk 8:30 után. Úgyhogy nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, és természetesen nagyon jó rádiózást.

Als een kindje pas hard, zomer meeg mindig visszajár. Eteltek a hónapok lassan egy év is, azt mondták az idő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Véget ért a 2025-26-os Szuperliga sakk csapatbajnokság. Ígértem, hogy ezzel a témával biztosan jövök, ugyanis az Atomerőmű Sportegyesület élvonalbeli csapata harmadik lett idén, egyébként csak úgy, mint tavaly. Az idei év kuriózuma pedig még, hogy idegen légiósok nélkül, saját nevelésű sakk nagymesterekkel érte el ezt szép eredményt az ASE, azaz bronzérmes lett, tehát a bronzérmet érte el a sakk csapat. Az ASE nemzetközi sakk nagymestere Ács Péter ismét aktívan belemélyedt a sakkozásba és sportolói életmódra váltott, és ő értékelte a szezont Pálfi Kati kolléganőnknek.
2: Az Atomerőmű Sportegyesület élvonalbeli sakkcsapata befejezte a bajnokságot. Az idei szereplésetek hogy mint zárult? Az idei esztendőben is ugye bronzérmet szereztetek. Mennyire sikerként könyvelitek el ezt a bronzérmet? Kérdezem, az Atomerőmű Sportegyesület sakkszakosztály helyi nevelésű sakknagymesterét, Ács Pétert. Mondjál nekem egy pár mondatot erről az idei szezonról, hogy mint élted meg, és a csapat hogy mint teljesített, mennyire vagytok elégedettek?
3: Abszolút elégedettek vagyunk ezzel a szezonnal. A bronzérem, illetve az éremszerzés nem új. Az ASE történetében, amióta fölkerültünk az első ligába, azóta rengetegszer végeztünk dobogón. A mostani bronzéremben az szerezte számunkra a legnagyobb örömet, hogy külföldi játékosok nélkül, saját nevelésű nagymesterekkel, nemzetközi mesterekkel álltunk ki az egész bajnokság ideje alatt, és így is meg tudtuk szorítani a Nagykanizsa és az Ajka csapatát, és így is dobogon tudtunk végezni. Tehát ez azt jelenti, hogy beérett az a munka, amit Gosztula István szakosztályvezető úr és sokan itt helyben még körülbelül 40 évvel ezelőtt elkezdtek. Hosszabb távú stratégiai cél, és most igen, végignézek azon a listán, akik képviselték a csapatot a bajnokság során, akkor egy vagy két kivétellel igazából mind olyan játékosok, akik itt nőttek fel, akik korábban a paksi, most is itt dolgozó edzők kezei alatt indították el a karrierjüket. És ami még ugye nagyon szívmelengető volt, az, hogy Lázárné Vajda Szidónia, aki a 2024-es budapesti sakkolimpián is képviselte a magyar válogatottat, az Atomerő Sportegyesület első számú női sakkozója, ő visszatért egy bő fél éves szünet után, és miután megnyerte a felnőtt magyar egyéni bajnokságot, még a csapatbajnokságban is brillírozott ebben a szezonban, úgyhogy nagyon bízunk neki és szurkolunk neki. Ő most a legjobb várományosa a klubunknak arra, hogy képviseljen minket az üzbegisztáni sakkolimpián idén szeptemberben. És az ifjeink is nagyon jól szerepeltek. Öröm volt látni, van mire építenünk.
2: A nyár az hogy telik egyébként a sakkozók számára? Kicsit hátradőlünk és pihenünk, és akkor majd nyár végén újból indul.
3: A csapatbajnoki szezon mindenképpen szünetel, viszont az egyéni versenyek folytatódnak, úgyhogy az ifiknek tele van a naptárja, és most már az enyém is. 3 versenyen fogok játszani összesen júliusban és augusztusban. Ennyire intenzíven szerintem 2002 óta nem sakkoztam, úgyhogy várom a kihívásokat. Sajnos én márciusban kezdtem el ismét aktívan készülni és sportoló életmódot folytatni. Áprilisban játszottam az egyéni Európa-bajnokságon, ez sajnos nem sikerült jól. Be kellett vállalnom ezt a minimális felkészüléssel, ezt a nagy versenyt, hiszen ez volt az egyetlen igazi esély, hogy egy siker esetén én is bekerülök az üzbegisztáni sakkolimpiai válogatottba. Nem volt reális, sajnos ez most nem jött össze, úgyhogy folytatom a felkészülést, és hát ha jövő évtől ismét aktív tagja leszek a magyar válogatottnak.
2: Hát úgy legyen, mi nagyon szorítunk, és ugye mi mindig örülünk nagyon, hogyha a városunkból, sőt saját nevelt játékosunk kerül a legmagasabb szintre. Hát akkor ehhez sok sikert kívánok neked.
3: Köszönöm szépen.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

A fantasztikus énekesnő Ray után pontosan 6 óra 25 perc van június 1-én, a hét és a nyár legelső napján. Micsoda hétvégével zártuk a májust, rengeteg rendezvény volt. A vételkörzetünkben a vártól várig futás, ugye a Simontornyai vár és az Ozorai vár között. Itt voltak a gyermeknapi programok, Pakstól Kalocsán át, Szekszárdig, illetve a Dunakömlődi sportpályáig rengeteg helyen volt lehetőség a gyerekekkel kikapcsolódni. Reméljük a szülők nem fáradtak el túlságosan. Aztán a Német Nemzetiségi Napunk is ezen a hétvégén volt itt Pakson, szóval rengeteg program, és beindul a nyár. Ennek a hétvégének újabb nagy rendezvényei érkeznek, például a Kalocsai Kékmadár Fesztivál, ezzel egyébként behatóban 8 óra után a szervezőknek köszönhetően, akik vendégeim lesznek, foglalkozni fogunk, de lesz egy újdonság is. Szerintem a vízi nyíltnapot az Atomerőmű Sport Egyesület először szervezi meg, illetve az Atomerőmű a Csónakháznál, méghozzá ezen a hétvégén szombaton. Ezzel is fogunk egyik reggel egyébként foglalkozni, ezzel a programmal is. Az ASE vízi nyílt nap, tehát június 6-án várja az érdeklődőket, majd délelőtt 10 és este 6 óra között evezni is lehet majd, és hogyha átevezünk a túlpartra, akkor ott még fel is lehet frissülni, akár egy limonádéval, úgyhogy nagyon klassz programok várnak ránk ezen a héten is. Lesz térzene az Atomtéren június 5-én, a Paksi Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolának a fúvósainak köszönhetően, ez majd a pénteki napon lesz, de június 4-én csütörtökön a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából is lesznek majd különböző ünnepségek a vételkörzetünkben, szóval így indul a június első hete, ami pedig még a májust illeti. Kitettünk egy jó kis videó összeállítást a Facebook oldalunkra, hogy mennyi mindennel is tudtunk foglalkozni, többek között a városnapjával, a Tour de Hongrival, amely ugye Pakson végállomásozott az egyik fordulóban, a Berecki koncert kihagyhatatlan, az ASE meccsei, a Paksi FC-sek sikerei, jó pár paksi programon, ott volt már nem csak a mikrofonunk, hanem a kameránk is, illetve ide a stúdióba is rengeteg vendég érkezett, úgyhogy egy jó kis májusi videó összeállítást is láthattok ezzel kapcsolatban a Facebook oldalunkon, egy bő fél percben. És hogy mi vár ránk júniusban? Szerintünk nagyon-nagyon sok klassz dolog és jó zenék, a nyári slágerek természetesen már be vannak a tölténybe készítve. Elő is vettem egyet, aztán fél hétkor jön Tokai Robi kollégám a hírekkel, aztán utána visszatérek.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A szakértői vizsgálat egyértelmű következtetése, hogy orosz gyártmányú drón csapódott be péntek hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházba, jelentette be vasárnap a román államfő. Niko Szurdán a Facebookon közzétett, a drónról készült fotókkal illusztrált bejegyzésében rámutatott, a begyűjtött drón darabokon látható cirilbetűs felirat is igazolja, hogy Gerani 2 típusú drónról van szó. Az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlő modulok, a hajtómű és a szerkezeti elemek pedig nagyon hasonlítanak a Románia területén korábban talált orosz gyártmányú Gerani 2 drónok részegységeihez. A román államfő azt követően tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét, írja az MTI. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság Facebook oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint a sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, amelyek során 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve, írja az MTI. Több lakossági fórumot is összehívnak a héten Pakson. Holnap délután a Gesztenyés utcai parkolók felújításának második ütemével kapcsolatosan várják lakossági fórumra az érintett lakóközösséget a Gesztenyés utca 5-7 szám előtt. Az eseményen a projekt aktualitásairól számol be a körzet önkormányzati képviselője Kudorné Szanyi Katalin. A fórumra kedden délután 5 órára várnak minden érdeklődőt. Szerdán a Zöldfa és a Sebestyén utca felújításával kapcsolatosan tartanak lakossági fórumot. Az eseményen tájékoztatják a résztvevőket a két utca felújításának terveivel kapcsolatosan, és részletesen ismertetik a projektet. A fórumra Mezősi Árpád önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket szerdán délután 16:30-ra a Városháza földszinti nagytermében. Számos helyszínen lehet vért adni ezen a héten Tolnavár megyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban várják a véradókat reggel 8 és délután 5 óra között. Holnap délelőtt 10 órától délután 12:30-ig Bikácson a polgármesteri hivatalban szerveznek véradást, délután 2 órától 15:30-ig pedig Kajdacson a teleházban várják majd a véradókat. Szerdán Nagydorogon a sportcsarnok klubhelyiségében lehet majd vért adni, délután 13:30 és 4 óra között, csütörtökön Tamásiban a Vöröskereszt irodában szerveznek véradást, délelőtt 10 órától délután 6 óráig, pénteken pedig ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni, reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Jól haladnak a rehabilitációval a PFC sérült játékosai, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Lenzser Bence márciusi combsérüléséből épül fel, és mint mondta, hamarosan visszatérhet a csapathoz a közös munkára, már futóedzéseket végez. Kinyik Ákos térdének rehabilitációja szintén jó ütemben halad. A Paksi védő a közelmúltban kontrollvizsgálaton járt, ahol pozitív visszajelzéseket kapott az állapotáról. Kinyik Ákos a csapat pihenője után már szintén megkezdheti a közös felkészülést a többiekkel. A PFC június 15-én tér vissza a pályára, ekkor kezdődik a felkészülés, mely során az edzések mellett a Paksi gárda 10 edzőmeccset is fog játszani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel járunk reggel fél hét után. Üdvözlöm a most csatlakozókat is. Jó reggelt mindenkinek, június 1-én, és Isten éltesse a Tündéket és Kund nevű kedves hallgatóinkat. Ők a mai napon a névnaposok. Megkezdjük a nyarat, és megkezdjük a hetet is. Egyébként az év 23. hetét kezdjük meg, és úgy tűnik, hogy záporokkal és zivatarokkal indul a nyár, legalábbis a meteorológiai előrejelzés, nem csak a mai napra ígér csapadékot, hanem a következő két hétre is. Az országos átlaghőmérsékletet a maximumot 23 fokra jósolják, ettől függetlenül lehet nyugodtan nyáriasan öltözködni, esetleg, ha gyalogosan is kell közlekednetek, jó, ha van nálatok esernyő. Ezek a legfontosabb információk, ami az időjárást és a nyár első napját illeti. És Strasser Andi vagyok, és folytatjuk azokkal a témákkal, amelyeket ígértem, mielőtt 7 órától elkezdenek majd érkezni sorban vendégeim. 7 után egyébként rögtön a Bajnokok Ligája élmény beszámolóval fogjuk kezdeni, és nem csak Szoboszlai Dominikról, illetve a Paris Saint-Germain Arsenal összecsapásról lesz szó. Szóval addig még van egy kis időnk, és ígértem még két témát. Múlt héten csütörtökön tartotta meg éves közgyűlését az ESZI nagy előadójában az Atomerőmű Sport Egyesület, és holnap zárul a Paksi harmadik kor egyeteme. Az utolsó előadása holnap délután 3 órakor kerül sor a Paksi Városi, illetve a Paksi Városháza nagy termében. Erről a két témáról lesz szó hamarosan.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6:45, amikor 19 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, lesz majd ebből még 23 is, de 30 nem. Úgyhogy így készülődjetek a mai napon. Folytatjuk a témáinkkal, amelyeket ígértem. A holnapi napon, vagyis június 2-án zárul a Paksi harmadik kor egyeteme, a 2025-26-os tanév tavaszi szemeszterének utolsó előadása holnap délután 3 órakor lesz a Paksi Városháza nagytermében. A záró összejövetel a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve jegyében zajlik. Önkormányzatiság útelágazás előtt kérdésként teszi fel az előadás címét tulajdonképpen professzor dr. Páné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár. Ő tart tehát majd egy előadást, illetve beszámolót holnap. A helyi téma is érinti majd az előadást, ugyanis az előadónak paksi kutatásai is vannak. Dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető, egyetemi tanár és főszervező az, aki nyilatkozott a holnapi előadáson rádióknak. A következő egy percben ezt hallhatjátok.
0: Élesztő.
2: A záró előadásunk nagyon különleges tartalmat hordoz. Egyrészt szeretnénk kapcsolódni az előző szemeszterben, ebben a fél évben is, a Magyar Tudomány évéhez, a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójához. Pálné Kovács Ilona professzorasszony, akadémikus beszél az évtizedes kutatásokról, az önkormányzatiság lényegéről, annak a változásáról az elmúlt időszakban, illetve azokról a válaszutakról, amelyek ma a helyi közösségek és a helyi közösségeket képviselő önkormányzatok előtt állnak. Úgy gondolom, paksi kutatásai is voltak, tehát lesznek egy helyi vonatkozásai is. Az a kívánságunk, hogy egy olyan kellemes csoportképpel tudjuk majd zárni ezt a szemesztert is, mint tettük ezt nagyon felszabadult légkörben az elmúlt szemeszter zárásaként, soha nem látott hallgatói létszámmal.
1: Egyébként tényleg mindig nagyszerűek az előadások évek óta. A Paksi harmadik kor egyeteme idei, illetve mostani szezonjának záró előadására tehát holnap délután 3 órakor kerül sor a Paksi Városházán. Dr. Nagy Janka Teodórát, tanszékvezetőt és egyetemi tanárt, illetve főszervezőt hallottátok az elmúlt percekben, és akkor még nézzük meg a másik témát is, amit ígértem. Az Atomerőmű Sportegyesület múlt héten csütörtökön tartotta az éves közgyűlését az ESZI nagy előadójában Pakson. A tisztújítók közgyűlésen a következő 4 évre újra megválasztották dr. Kovács Antalt elnöknek, elnökségi tagoknak pedig Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Klóz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Többek között átadták az ASE örökös tagja díjat is Gosztola Istvánnak, aki ugye a sakkosokat vezényli és vezeti, és köszöntötték az elmúlt hetekben az MKOS által életműdíjjal kitüntetett korábbi elnököt, Juhász Sándort is. Dr. Kovács Antal elnök a közgyűlés után az ASE eredményeiről és az ott folyó munkákról, a tervekről beszélt Pálfi Kati kolléganőnknek.
3: Azt gondolom, hogy az első 10-ben lenni ez egy nagyon nagy eredmény, és 24-ben és 25-ben is 8. illetve 9. helyezést ért el a pontversenyben az ASE. Ha belegondolunk, hogy a Fradi, Honvéd, MTK, UTE ebben a sorban 8.-9. tudott lenni az ASE, jellemzően saját nevelés sportról, akkor azt kell mondom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Tavaly évben is voltak világverseny érmek, olimpiai számban is. A kajakkenő és a dzsugdó hozta a pontokat, az érmeket, és az nagyon utánpótlás szinten is jól szerepelnek az ASE sportolók. Talán az, amit lehet látni, hogy elvárás vagy egy jó irány lehet a sportban, hogy a szabadidős sportolókkal, a utánpótlással és az élsporttal is lehet egy klubon belül foglalkozni, és egy olyan légkörben, amit azért talán ti is éreztetek itt, hogy vidáman, sok eredménnyel, sok vidámsággal senki nem magát veszi túl komolyan, hanem inkább a többieknek örül, meg igyekszik megteremteni a lehetőséget. Tehát egy ilyen év volt ez a, ez a 25-ös is. Komoly munka folyik az utánpótlásnál mindegyik szakosztályba. A mi elveink nem azt követik, hogy elkezdünk foglalkozni a gyerekkel, és ha látszik, hogy nem lesz belőle olimpiai bajnok, vagy csak heti három edzésre akar jönni, akkor ő már nem jöhet, hanem ő ugyanúgy a közösség tagja, és igazából ezt nagyon régóta így csinálják nálunk igazából minden sportágban, és az eredmények igazolnak minket. Az a sportolónk, aki készül a nagy megmérettetésekre, az amatőröktől vagy a társaitól kap olyan ingert különböző megoldásokban, ami neki verseny szintű inger, és ami nagyon fontos, hogy olyan közösséget épített minden sporták, hogy egyszerűen be jó lenni. Az nagyon nem mindegy, hogy milyen közeg veszik körül, és a miénk azt gondolom egy jó közeg.
4: Gazdasági szempontból az elmúlt évek is ugye stabilak voltak. Az idei esztendőben beszéljünk már egy picit a számokról is, tehát hogy mit lehet tudni, mennyire lesz stabil az idei esztendő is, és mennyiből, hogyan, milyen támogatásokból gazdálkodhat az Atomerőmű Sport Egyesület.
3: Az Atomerőmű Sport Egyesület mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azokban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent arra, hogy ha éppen több a lehetőség, akkor vehettünk volna esetleg még drágább játékosokat ittottam ott, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt két évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, a körülményeink javítására, így sikerült a bezerédi judóterem megújítása. Korábbi években a TAO forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a kettes iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre. Erre fordítottunk az elmúlt időszakban is, és ez a évünk is azt gondolom, hogy kellő stabilitással fog végigmenni. Az, hogy mi lesz a következő, nyilván kellenek eredmények, kellenek megfelelő utánpótlás, és azt gondolom, hogy az a munka, amit az ASET csinál, az bármilyen sportvezetői szemmel nézve, politikai szemmel nézve egy támogatandó tevékenység.
4: A közeljövőben tervez-e az Atomerőmű Sport Egyesület valamiféle infrastruktúrális fejlesztést?
3: Nyilván ide mindig kellene központi források az infrastruktúrális nagyobb fejlesztésekhez. Előkészületeink vannak, amit sürgősen meg kell csinálni, ahogy elhangzott a foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenú vízitelep továbbfejlesztésére, hogyha nyilván majd, hogyha megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. Mindig nálunk alapelv, hogy csak addig nézünk előre, addig tervezünk előre, meddig látjuk a dolgokat, sosem vágunk be olyan projektbe, aminek nem látjuk a végét. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
4: Két díj szokott minden évben átadásra kerülni. Az idei esztendőben az ASE örökös bajnoka. Az tulajdonképpen nem került átadásra. Nehéz volt ez a döntés?
3: Nem volt nehéz a döntés. Azért nem, mert olyan sok fiatal van, akik kenusaink most berúgták az ajtót. Tavaly évben olimpiai számban voltak érmek. És ha túl korán adunk valakinek egy örökös bajnokot, akkor mit adunk neki majd, ha megnyeri az olimpiát. Tehát több ilyen van a fiataloknál. Egyébként ott néztem lentről, amikor erről beszélgettünk, végignéztem a sort, és most látok legalább 10 olyan potenciális ASE örökös bajnokát, aki most még ott van, és még a tojásé rajta van a fenekén, de majd jó lesz az. Tehát ezt majd azért egy VB-re, mert ez kevés, majd ha még lesz több, akkor is lesz. Élesztő.

0: közlekedj velünk!
1: No, lássuk, mi a helyzet az utakon. Mindenek előtt balesetmentes utat kívánunk mindenkinek. Hétfő reggel van, viszont még annyira nincs nagy forgalom, majd inkább 4-8, illetve 7:30 után. Az M6-os autópályán továbbra is Érd környékén figyeljetek, a 15-ös és a 20-as szelvények között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt tartják most zárva, és a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. A Pécs felé vezető oldalon Dunaszentgyörgy térségében burkolatot javítanak, a 117-es és a 121-es szelvények között a külső sávot tartják zárva, valamint a Pécs felé vezető oldalon a Bonyhád és a Szekszárd-Gemenc csomópontnál is burkolat felújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es szelvények között, illetve a 142-es és a 146-os szelvények között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára, mindez tehát az M6-os autópályán, ami a 6-os főutat illeti továbbra is Hírt határában. A 187-es szelvénynél a csomópont építés miatt kell ügyelnetek, mindkét oldalon útszűkületre kell számítani. Az 51-es főúton Dunaharaszt és Dunavarsány között burkolatjeleket festenek fel a mai napon. A 16-os és a 25-ös kilométer szelvény között útszűkület mellett lehet áthajtani. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között, azaz a 35-ös és az 51-es szelvények között útépítők dolgoznak mozgó terelés mellett, az aktuális munkaterületnél a félútpálya zárva van. Mindenkinek nagyon jó utat mára is!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összekön! Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Ténelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat.

0: Az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó, hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljutatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmával. Emlékeztettek arra, közel 40 éve nyilvánította május 31-ét a WHO dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Azt írták, bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében, ebből mintegy 1 millió 600 ezer haláleset a passzív dohányzás számlájára írható. A PTE/AOK a WHO 2023-ban készült felmérésére hivatkozva közölte, az Európai Unióban 24% a dohányzók aránya a 15 év feletti lakosság körében, míg Magyarországon e felmérés alapján a 15 év felettiek 26%-a használt hagyományos dohányterméket. A férfiak 32%, a nők 21%-a dohányzik, míg a 40-54 évesek körében a legmagasabb 36%-os a dohányzók aránya, és a 15-24 évesek közül is majdnem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. A Paksi Energetikai Kerekasztal május végi összejövetelének vendége Cserháti András mérnök fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak. A Csengei Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai, a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának teljesítményigénye mellett az is szóba került, hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Hetzman Albert főszervező elnök foglalt össze az előadás lényegét rádiónk hallgatói számára.
1: Az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példát akarok mondani. A Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programon belül többször a személyzetet a Hold irányába, annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még Egyesült Államokban, mint ez a rakéta hőteljesítményben produkált. Tehát más léptékek működnek ott. És hát ezt tekintette át az előadó, és egészen a Gagarin-féle, meg egészen a V2-es rakétától indulva a mai legmodernebb rakétákig.
0: Kutyamentéssel indult a Tolnai Polgárőrök városnapi rendezvénye a hétvégén. A Paksi Mancs állatmentő csapat Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint az egyesület riasztást kapott szombaton, mert a Tolnai Polgárőrök egy elkoborolt kutyát találtak a városnapi programra indulva. Azt írták, a mindössze 1 kg-os kistermetű ebb az úton kószált, szerencse, hogy rátaláltak és nem egy autókereke alatt végezte. Az állatmentők a polgárőrök hívására azonnal elindultak, majd a helyszínre érkezésük után a kutyába ültetett csíp segítségével sikerült beazonosítaniuk Tofit, aki már 13 éves, de alig nagyobb egy nemrég született kiskutyánál. Mivel a gazdáját nem érték utol telefonon, ezért Tofit hazavitték. A gazda elmondása szerint a kutya sosem csinált még ilyet.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Élesztő.
3: Pontosan 5 perccel reggel, 7 óra után. Jó reggelt mindenkinek, június 1-én, a nyár első napján. Még van 1-2 nap a suliból, és nekivágunk nem csak egy új hétnek, de a nyárnak, úgyhogy a nyár első napján nagyon kellemes készülődést és balesetmentes jó utat kívánok mindenkinek. Dua Lipájékkal folytatjuk aztán, ahogy ígértem, a Bajnokok Ligájának összefoglalójával. Száz Dávidot kértük meg arra, Száz Dávid barátunkat, hogy hozon élmény beszámolót egyébként rengeteg futballistával, illetve futballsztárral találkozott, szelfizett Szoboszlai Dominikkal is, és remélem az is kiderül, hogy egyébként kinek szurkolt, a Paris Saint-Germainnek vagy az Arsenalnak. Szóval a dal után már is jövünk Dáviddal.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol a Bajnokok Ligájának élmény beszámolójával folytatjuk, ahogy ígértem, Száz Dávid barátunk itt van velünk a vonalban. Hello, hello, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mint mindenkori futball szakértőnk, de futballrajongó mindenképpen, így van?
2: Igen, igen, azért szakértőnek nem nevezném magam, viszont nagyon nagy rajongó vagyok.
1: Így van, de majd mi nevezünk. Dávid, nagyon örülök, hogy így a meló előtt, a budapesti forgalomban még összetudunk csörögni, már mint a te melód előtt, meló kezdés előtt, hiszen ott voltál a Bajnokok Ligája a szombat esti budapesti döntőjének egyik helyszínén, illetve hát azért egy parádés háromnapos futballprogram zajlott tulajdonképpen már a péntek esti Papp Lászlós legendás összecsapással tulajdonképpen, illetve a vasárnapi levezetővel, és úgy tudom, hogy mind a három eseményen ott voltál.
2: Igen, az az igazság, hogy már készültem erre előre, mert szerencsére az egyik bank által nyertem jegyeket a pénteki Legends turnamentre, ahol olyan kis nevek érkeztek.
3: Többek között, mint Sávi, Roberto Carlos, Jelent úr, de sorolhatnám napos cikmat. Legalább 30 volt focista, vár visszavonult focista, mérkőzöttnek kispályás foci keretein belül, de egy kicsit visszaugorjak, egyébként csütörtökön kezdődtek a programok, csak hát nyilván azok még dolgoztam.
1: Várja, Dávid, megváltozott a hangod, nem tudom, hogy min keresztül beszélsz, az elején nagyon jó volt, most meg valami történt, nem tudom, hogy ez a térerőnek vagy a kihangosítónak köszönhető.
3: Most jó.
1: Nem jobb, de mindegy, folytassuk. Az elején teljesen tökéletes volt.
2: Az elején. És így jó?
1: Hát próbáljuk meg, igen, próbáljuk meg.
2: Okay. Jó, bocsánat.
1: Tehát ott voltál már, semmi, szóval, ott voltál a péntek estén is, az a lényeg.
2: Igen, igen, igen. Szóval, hogy visszatérve az elejére, ugye csütörtökön kezdődött a programsorozat, azt hiszem, hogy minden futball rajongó nevében beszélhetek, hogy egyébként hatalmas élmény volt ez az egész, ahogy ezt összerakták, és ahogy ezt így megrendezték, szerintem az elmúlt évtizedek akár, de biztosan mondhatom, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb futballeseménye volt itt Budapesten, úgy értve, hogy Bajnokok Ligája döntő, és hogy ilyen grandiózus esemény, és egyébként, ahogy néztem, minden rendben zajlott, hál' Istennek, biztonságilag is, meg minden. Én pénteken indultam neki a városnak, mert a Hősök terén volt ez a fesztivál, és konkrétan fanzón. Az egy semleges fanzón volt a Hősök terén, viszont 300 méterre tőle volt egy Arzenál szurkolói zóna. Igazából ezt csak megnéztem, mert annyi program volt pénteken a fanzónba, hogy nem volt időm tovább állni. A döntő napján sem mentünk tovább. Az igazság, hogy pénteken különböző ilyen standoknál lehetett ilyen kis apró nyereményjátékokon nyerni különböző dolgokat, ilyen halássapkát, vászontáskát, bármit. Ugye kipróbálhatta az ember magát különböző technikai játékokba, általában ugye focival kapcsolódott össze, kapus reflexjáték, gyorsaságjáték, hogy zsogolni kellett, és akkor a végén gólt rúgni, és akkor ki tudott a leggyorsabban a kapuig eljutni. Ezek mind ilyen szimuláció keretében zajlottak, meg voltak nyilván élő játékok is. Nagyon élvezetes volt egyébként. Amit a szurkolói zónából, a Hősök teréről hiányoltam, hogy szerintem kevés volt a food track, mert a döntő napján azért volt olyan hely, illetve majdnem az összes olyan volt, ahol körülbelül egy órát kellett sorba állni, hogy valamilyen ételhez jusson az ember. És a döntő napján már ilyen 3-4 óra körül már láttam, hogy a bejáratnál már nem engednek be embereket, mert nyilván megvolt ennek a maximális létszáma, hogy mennyit engedhetnek be a helyszínre. Uh-huh. És utána, miután kielvezkedtük magunkat a Hősök terén, hogy így fogalmazzak, ugye ott is volt egy kis pálya felszerelve, egy kis lelátóval, ott csak ilyen kis tingli-tangli játék volt, de hát nyilván Ivan Rakiticot és hasonló legendákat, mint Tio Volkot, és ilyen népszerű külföldi focistákat nem kell senkinek bemutatni. Ott sikerült, hál' Istennek, öcsémnek egyik kedvenc játékosa Ivan Rakitic, és kaptunk a 11 éve meglévő mezére egy aláírást, ezen kívül pedig sikerült ott egy képet csinálni vele, úgyhogy így indult a péntekünk.
1: Azt hadd mondjam el Dávid a hallgatóknak, akik esetleg nem ismerőseid a Facebookon, hogy egyébként kitettél a Facebook oldaladra több közös selfit is, ugye focistákkal, és hát elképesztő, ahogy ismerősöd is mondják, panoptikumot hoztál össze. Szoboszlai Dominikkal is összefutottál valahol, és egyébként én, ahogy a képeidet elnéztem, illetve több futball, sztár, legendát föl lehet lelni a különböző social media felületeken, különböző selfiken, hogy tényleg olyan volt ez az egész a három nap alatt, tehát nem csak a BL döntőt tekintetbe véve, mint hogyha mindenki nagyon, minden futballsztár nagyon szabadon közlekedett volna ott a rajongók között, és nagyon szívesen selfiztek, legalábbis így jön le, így tűnik.
2: Egyébként alapvetően így volt, igen, meg ugye ők pont azért vannak, én úgy tudom, hogy ők ilyen arcai ennek a ilyenkor a BL döntő hétvégének, tehát nyilván csinálnak velük promóciós anyagokat, stb. Stb. Nyilván voltak körülöttük biztonsági őrök, tehát azért valahogy kísérni kellett őket egyik helyszínről a másikra, mert különben mindenki megtámadta volna őket, így is sikerült azért. Dominikkal egyébként a Legends Tournamenten találkoztam, amit már említettünk, pénteken a Papp Lászlóban. Ugye oda nyertünk négy jegyet is összesen, úgyhogy hál' Istennek egy nagyobb társasággal tudtam ott lenni és élvezni ezt az egészet. Az az igazság, hogy ott Szappanos Péterrel, a Paksi FC ex-kapusával volt ott, és igazából én Petinek írtam egy üzit, hogy küldje már ki, mert már 3 éve vadászom, hogy tudjak vele legalább egy képet csinálni. Mert az az igazság, hogy amit kiírtam, azt őszintén gondolom, hogy a kép aláírásában, hogy jöhetnek ide bármilyen sztárok, de nekem most jelenleg a Dominika legnagyobb. És eléggé virális lett a dolog, én nem is gondoltam volna egyébként, mert konkrétan az Instagramomon több mint 600 like van rajta, meg 20 ezer megtekintés, úgyhogy valószínűleg jól sikerült hashtagelnem.
1: Igen, abszolút. De figyelj, Péter kedvéért vagy szavára ezt Dominik megtette? Tehát a Péter azt mondta,
2: nem,
1: hogy
2: az igazság, hogy azt írta, hogy biztos, hogy nem fog kijönni, és 5 másodpercen belül kiindult a közönséghez, úgyhogy látta, hogy már ott az alsó karéjon, az alsó szektorokban, a Papp Lászlóban, mert ugye ott van első emelet, második emelet, meg VIP-k, az alsó karéjban szólt a jegyünk, hál' Istennek, és akkor oda lementünk, ami a legközelebbi pont volt hozzá, és ahogy írtam neki, és visszaírt, hogy hát most nem fog kijönni, mert nyilván élvezi a meccset, meg ilyenek, 5 másodperc múlva megindult oda kifelé, és akkor be tudtam hajolni és csinálni vele egy képet, jól megnevette a Manchester United mezemet, mert nyilván az az igazság, hogy nekem ők a kedvenc külföldi csapatom, szóval, hát ő meg a Liverpoolba játszik, úgyhogy ott nagy a rivalizálás nyilván.
1: Igen, igen, igen, igen. Egyébként köszi, hogy elmesélted, hogy Dominikkal hogy jött össze a selfie. Gondolom ezek pillanatok voltak minden sztár futballistával, és nem volt idő arra, hogy beszélgessetek, vagy két szót váltsatok.
2: Persze, persze, abszolút nem, de ugye úgy próbálkoztam mindig, hogy például a Rakiticsal is úgy sikerült, meg Jaja Turéval utána a Legends Tournamenten, hogy én adtam inkább oda nekik a telefont, hogy lássák, hogy milyen a selfie, meg hogy ugye hogy néznek ki benne, stb., hogy véletlenül se legyen az, hogy rosszul sikerül a kép, vagy bármi. Dominiknál ő nem fogadta el a telefonomat, úgyhogy mondta, hogy csináljam nyugodtan. Közben mellettem a gyerekeknek, meg egyéb felnőtteknek, mindenkinek írta alá különböző relikviákat, meg csinált további képeket, tehát nagyon sokat foglalkozott, meg tett azért hétvégén, hogy ismét bebizonyítsa, hogy egyébként amellett, hogy mennyire nagyszerű futballista, emellett alázatos is, és értékeli azt, hogy mennyien tekintik példaképnek és szurkolnak neki.
1: Uh-huh. Na, ezt jó hallani. Figyelj, Dávid, közben telnek a percénk, és jól körbelülőjük a Bajnokok Ligáját, csak arról nem kérdezlek. Figyelj, elárulod egyébként, hogy Paris Saint-Germainnek vagy Arzenának szurkoltál-e? Egyébként azt mondják, hogy ha van egy kedvenc csapatod, klubod, nem azok közül, akik éppen döntőt játszanak, egy adott döntőt, akkor abból már lehet következtetni, hogy kinek fogsz szurkolni. Tehát mondok egy példát, aki a németeket szereti, az biztos, hogy egy Párizs, illetve francia-angol csapat kapcsán az angoloknak szurkol. Ez nem tudom, hogy így van-e. Na, tehát, kinek szurkoltál?
2: Hát igen, igen. Nálam is ezt mutatja akkor az átlag, ezek szerint, mert én inkább a külföldön az angol foci szerelmese vagyok, és mivel Manchester United szurkoló vagyok, de találkoztam egy családdal, akik északírek, és az apuka 20 éve erre a pillanatra várt, amikor utoljára döntőbe volt az Arsenal, és ezt elveszítették. Konkrétan az első gólt azt meg is könnyezte. Ugye a Hősök terén néztük kivetítőn, végül ott maradtunk, mert kaptunk padokat. Úgyhogy nekem ez érzelmileg is kicsit még felemelkedőbb volt ezt így nézni, hogy egy északír családdal két fiúgyermek, feleség, férj, összebarátkoztam velük, úgyhogy ha egyszer Észak-Írországba megyek, biztos meglátogatom őket, és emiatt is többek között az Arsenalnak szorítottam. Tudom, hogy gyakorlatilag a szemre tetszetősebb és szebb focit azt a PSG játszotta az egész szezonban, viszont ez elképesztő taktikai csata volt, tehát amit láthattunk a csapatoktól. Nyilván a nívóján sokat emelt az ennek az egész eseménynek, hogy Budapesten volt megrendezve, de egyébként nem volt szemre, nem volt egy szép döntő.
1: Uh-huh. Igen, abszolút. Egyébként, ami az afterpartit illeti, azon is ott voltál, maradtál a Hősök terén, tehát vagy valamelyik szurkolói táborhoz még oda csapottál, valamelyik másikhoz?
2: Ez megint csak egy nagyon vicces történet, röviden összefoglalom. Az az igazság, hogy volt egy helynekenes játék, aminek a keretein belül QR kód beolvasással lehetett nyerni még a BL döntőre jött még aznap, ilyen délután 13:30. Erre sajnos nem sikerült nyernünk jegyet, viszont volt egy olyan játék, hogy emellett ezeket a beolvasott QR kódoknál az after partyra is adott ki lehetőséget, hogy nyerj, és az anyuka a családból nyert két jegyet az afterpartira, ennek ugye a jegynek a darabja 30 000 forint volt, és mivel ő nyert jegyeket, de hát nyilván döntő után nem volt kedvük erre elmenni, ez egyébként a Vajdahunyadvárban volt, ott a mögötte lévő téren, vagy hát a vár falai mellett konkrétan, ezért odaadták nekem a lehetőséget. Én szóltam egy kis barátomnak, és akkor kimentünk az after partyra, és ugye ott sikerült még Cafuval, Giles Kamendiétával, John Obi Mikellel és Ashley Cole-lal találkozni, tehát többszörös BL, Európa Liga, Serie A, Premier League, VB győztesekkel sikerült még ott fotózkodnom.
1: Na figyelj, ez most már többedik alkalom, hogy azt mondod, hogy hát nyertem jegyet, nyertem ezt, nyertem azt, oda kell figyelni ezekre a jó kis promóciós játékokra. Na tehát akkor így kerültél be te ebbe az after partyba, egyébként láttuk ezeket a fotókat is, Cafuval, Ashley Cole-lal, úgy, ahogy mondod. Figyelj, Dávid, egy pár percünk maradt, tehát akkor most lehet, hogy én nem figyeltem, most akkor Arsenalnak szurkoltál?
2: Igen, igen, igen, a család miatt is, meg egyéb okok, mondom, az angol foci szerelmese vagyok, tehát emiatt abszolút szorítottam az Arsenalnak, mert hát én ilyen együttérző típus vagyok, és szegények a legtöbb BL mérkőzéssel rendelkeznek, akik soha nem nyertek Bajnokok Ligáját, tehát jó lett volna, hogyha megnyerik. Hát sajnos nem úgy sikerültek a büntetők, ahogy ezt eltervezték.
1: Igen. Egyébként, ami a futball rajongásodat illeti, tudjuk, hogy rendkívül sok mérkőzésen ott vagy, külföldön is. Van valami újabb terv, hogy hova fogsz utazni, vagy milyen?
2: Ja, természetesen. Egyébként úgy néz ki, hogyha az élet is úgy adja, és minden összejön, akkor a jegyünk már megvan. Júliusban lesz egy előszezon felkészülési mérkőzés. A Manchester United játszik a Wrexhammel Helsinkiben, és úgy tervezzük a menyasszonyommal, hogy Tallinnba leszünk néhány napot, és kompal átmegyünk a meccsnapon Helsinkibe, mert Tallinn egyrészt viszonylag gazdaságosabb is, másrésztről pedig jobb helyszín megnézni magát a várost, meg ilyesmi, meg én már voltam Helsinkibe. Úgyhogy ez az egyik terv. Ezen kívül még őszre szeretnénk majd egy Bajnokok Ligája meccsre eljutni majd Manchesterbe, hogyha már így bejutottak újra. Ezen felül pedig hát nagyon várom a sorsolást, két és fél hét múlva szerdán, június 17-én lesz a Európai Konferencia Liga sorsolás, amiben kiderül, melyik párharc győztesével játszik a Paksi FC majd a második körben. Az az igazság, hogy már látom a csapatokat, és hogy milyen csapatokkal játszhatunk, és ezek között ben van az AEK Athén, a Panathinaikos és az Ajax is többek között, úgyhogy úgyhogy brutális felhozatalra lehet számítani. Reméljük azért első körben olyan csapatot kap a Paksi FT, ahol megszoríthatja, és esetleg tovább is juthat az adott ellenfél ellen.
1: Igen, igen, a Paksi FC nemzetközi porondra való lépéséről van szó, amit nagyon várunk. A csapat most egy kicsit pihen, felkészül, és szuper, hogy ott leszel. És nagyon jó tervek ezek. Hát így kell a nyaralásokat szervezni, ugye nálad ez már bevett szokás, így kell ezt összehozni. Dávid, nagyon közi, nem tudom egyébként így, hogy a Killers-t, a bandát, az amerikai rockbandát, amelyik ugye megnyitotta és sztárfellépője volt a Bajnokok Ligája budapesti találkozójának, ezek szerint a Hősök teréről tudtad figyelni. Állítólag, akik kivetítőkön, illetve televízióból követték, óriási élményben volt részük. A helyszínen állítólag nem szólt annyira jól. Nem tudom, hogy erről hallottál-e valamit.
2: Arról nem hallottam, de egyébként elég sok paksi ismerős, haverbarát volt kint a mérkőzésen, meg láttam ismerősöket is, legkülönfélebb módon jutottak be, valaki konkrétan biztonsági őr volt, valaki önkénteskedett és úgy jutott be, úgyhogy egy nagyon picit irigykedtem rájuk, de nyilván nem a Manchester United játszott, vagy a Paksi FC, úgyhogy ezáltal annyira nem sajnáltam, meg így, hogy a családdal tölthettem a délután, meg az estét, ez az éjszaki családdal, így még nagyobb élmény volt. A kijelzőn keresztül egyébként nagyon jól szólt a Killers. Ha egyetlen egy dolgot hiányolhatnék, de hát államszerű hétvége volt, az igazából az volt, hogy Beckhammel nem sikerült összefutni, mert ő volt nekem a futballban a legelső példaképpen még 10 évesen, 9-10 évesen, és azon kívül a Rio Ferdinandot láttam 5 méter távolságból a Papp Lászlóban. Na, ővel szerettem volna még egy képet csinálni. De egyébként így is fenomenális, fergeteges hétvége.
1: Igen, és amíg összefutottál volna Beckham mellett azokkal, akikkel ő szelfizett, ugye többek között Mick Jaggerrel, David Swimmerrel, ugye, aki a jó barátokból ismert rossz, úgyhogy sztárparádé volt a hétvége. Színészekből, zenészekből és futballista sztárokból is, és a Killers nem véletlenül hoztam fel, mert akkor természetesen egy Killers felvétellel zárjuk a beszélgetést. Dávid, nagyon köszi az élménybeszámolót. Jó munkát neked mára!
2: Nagyon szívesen, szép napot mindenkinek.
1: Sziasztok!
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: látjuk az élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, írja az MTI a cserendőrség közlése alapján. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították. Több lakossági fórumot is összehívnak a héten Pakson. Holnap délután a Gesztenyi utcai parkolók felújításának második ütemével kapcsolatosan várják lakossági fórumra az érintett lakóközösséget a Gesztenyi utca 5-7 szám előtt. Az eseményen a projekt aktualitásairól számol be a körzet önkormányzati képviselője Kudorné Szanyi Katalin. A fórumra kedden délután 5 órára várnak minden érdeklődőt. Szerdán a Zöldfa és a Sebestyén utca felújításával kapcsolatosan tartanak lakossági fórumot. Az eseményen tájékoztatják a résztvevőket a két utca felújításának terveivel kapcsolatosan, és részletesen ismertetik a projektet. A fórumra Mezősi Árpád önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket szerdán délután 16:30-ra a Városháza földszinti nagytermében. Június 2-án zárul a Paksi 3. Koregyeteme. A 2025-26-os tanév tavaszi szemeszterének utolsó előadása kedden délután 3 órakor lesz a Paksi Városháza nagytermében. A záró összejövetel a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány évejegyében zajlik. Önkormányzatiság útelágazás előtt címmel professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár tart majd beszámolót, melynek helyi témája is van, ugyanis az előadónak paksi kutatásai is vannak, tájékoztatta rádiónkat dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár főszervező.
2: A záró előadásunk nagyon különleges tartalmat hordoz. Egyrészt szeretném kapcsolódni az előző szemeszterben, ebben a fél évben is a Magyar Tudomány évéhez, a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójához. Pálné Kovács Ilona professzorasszony, akadémikus beszél az évtizedes kutatásokról, az önkormányzatiság lényegéről, annak a változásáról az elmúlt időszakban, illetve azokról a válaszutakról, amelyek ma a helyi közösségek és a helyi közösségeket képviselő önkormányzatok előtt állnak. Úgy gondolom, paksi kutatásai is voltak, tehát lesznek egy helyi vonatkozásai is. Az a kívánságunk, hogy egy olyan kellemes csoportképpel tudjuk majd zárni ezt a szemesztert is, mint tettük ezt nagyon felszabadult légkörben az elmúlt szemeszter zárásaként, soha nem látott hallgatói létszámmal.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Jól haladnak a rehabilitációval a PFC sérült játékosai, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Lenzsér Bence márciusi combsérüléséből épül fel, és mint mondta, hamarosan visszatérhet a csapathoz a közös munkára, már futóedzéseket végez. Kinyik Ákos térdének rehabilitációja szintén jó ütemben halad. A paksi védő a közelmúltban kontrollvizsgálaton járt, ahol pozitív visszajelzéseket kapott az állapotáról. Kinyik Ákos a csapat pihenője után már szintén megkezdheti a közös felkészülést a többiekkel. A PFC június 15-én tér vissza a pályára, ekkor kezdődik a felkészülés, mely során az edzések mellett a Paksi gárda 10 edzőmeccset is fog játszani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
4: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
3: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni. Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol egy fantasztikus eredménnyel folytatjuk, ahogy ígértük, bemutattuk pár hónappal ezelőtt nektek az Amakids közösségét, illetve a mentális aritmetikát, és egy újabb fantasztikus eredmény született vételkörzetünkben. Nagy Gergő Tengelicről érkezett. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Fantasztikus eredményt értél el, erről fogunk beszélgetni. Itt van édesanyád is, Singer Melinda, jó reggelt neked is. És Horányi Beátát nagy szeretettel köszöntöm. Szia!
3: Jó reggelt mindenkinek!
1: Téged pedig, mint Amakids mentális aritmetika oktatót mutattunk be egy pár hónappal ezelőtt. Akkor azt hiszem paksi diákoddal
3: voltál
1: itt. Igen, Kovács
3: Zsolta, ő világbajnok lett.
1: Igen. Világbajnok
3: lett. Csak ez egy másik verseny volt, de igen.
1: Igen, igen. És most pedig Gergő ért el fantasztikus eredmény. Nem tudom, Bea, tudsz-e nekem segíteni, hogy volt két országos kategória, és mind a kettőben harmadik lett Gergő?
3: Igen, hát ez úgy volt, hogy igazából ez egy nemzetközi olimpia, és akkor külön mondják, hogy az adott országban az induló gyermek hányadik helyet ért el azok között, akik indultak, és Magyarországon több mint 100-an indultak, és ott lett Gergő harmadik mind a két számban, és a világon pedig az egyik számban 148-dik, a másikban pedig 114-dik helyezést ért el.
1: Gergő, szívből gratulálunk!
2: Köszönöm szépen.
1: Mit szólsz ezekhez az eredményekhez? Mióta foglalkozol a mentális aritmetikával?
2: Most október óta kezdtem el így az egészet. Ugye 2 éves maga ez a Amakids ilyen
3: akadémia.
2: Igen. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jó eredményeket elérek ahhoz képest, hogy kezdő vagyok körülbelül.
1: Egyébként annyit árulj már el, hány éves vagy?
2: 14.
1: Most vagy 8. osztályos?
2: Igen.
1: Melyik
2: igen.
1: suliba jársz?
2: A Tengerici Általános Iskolába.
1: Aha, a Tengerici Általános Iskolába, hogy hova mész tovább tanulni, majd arra is kitérünk. Előtte szeretted a matematikát?
2: Igen.
1: Nyugodtan lehet azt mondani, hogy nem. Anya?
4: Igen.
1: Szerette. Aha. Oké. Csak hogy átismételjük be, a segíts nekem, tehát, hogy a mentális aritmetika alatt mit értünk. Mi úgy szoktuk így, hogy is mondjam, lefordítani, és a Facebookon is így promóztuk tegnap a műsort, hogy fejbenszámolás. A fejbenszámolás művészete. Nem sokat tévedünk, hogyha ezt mondom.
3: Nem sokan, de tévedtek azért.
1: Szuper.
3: Azért, mert jól mondtad egyébként, hogy igazából ez egy mellékterméke, hogy kiváló fejszámolók lesznek, mert a mentális aritmetikának az a lényege, hogy a jobb és a bal agyféltekek közötti neuronpályákat, tehát kapcsolatot építjük vissza, ami 5 éves korig minden embernek működik, ugye Isten két agyféltekét adott az embernek. Na most, ahogy bekerülünk az iskola rendszerbe, a bal agyféltek és oktatás kerül előtérbe, tehát a fogalmak, számok, stb. És amikor ezért ez a két agyféltek közötti kapcsolat így szép lassan elhal, kivéve azok, akik mondjuk művészeti beállítottságúak, vagy zenét tanulnak, azoknál még azért elég jól működik, hiszen ott sok minden képben látnak, és aztán átalakítják fogalommá. Na most ugyanez történik itt is, és ugye mi ehhez az abakuszt használjuk, és nekik aztán azért látjátok így a videókon, hogy a kezük mozog, mert ők tulajdonképpen nem is fejben számolnak, hanem az abakuszon lévő golyókat mozgatják.
1: Amakids csoport, amely a mentális aritmetikát tanítja tulajdonképpen, Tengelicen is már működik, be a te jó voltodból. Melinda Gergő anyukájához fordulok. Honnan tudtatok a csoportról, hogy értesültetek róla, és hogy jött az ötlet, és egyáltalán kinek az ötlete volt, hogy Gergőt be kéne iratni?
4: Igazából az iskolán keresztül a tanárok kezdték el ezt ugye Beával, hogy mondjam, promotálni. Uh-huh. És volt egy ilyen nyílt óra, és akkor arra kellett jelentkezni, és hogyha megtetszik, ugye gyerekkel együtt kellett menni, és hogyha megtetszett, ugye akkor fel lehetett iratkozni. És akkor mi feliratkoztunk, de ez még ugye előző év végén volt, és akkor lehetett feliratkozni az októberire, uh-huh. októberi kezdésre.
1: És ti egyből úgy gondoltátok, hogy ez érdekes lehet? De a matek miatt? Vagy mi az, ami tetszett benne?
4: Nem, igazából, hogy logikát fejleszti, és engem ez fogott meg. Meg tényleg, hogy ez a gyors számolás, ez nagyon, nagyon megtetszett.
1: Mondom én, hogy fejben számolás, így egyszerű nekem igen. is lefordítani. Na Gergő, a te aspektusodból szeretnék hallani a sztorit. Hogy jött az, hogy beiratkozz ebbe a programba?
2: Hát, így az volt, hogy ugye beszéltük ezt, hogy lesz majd ilyen bemutatkozás, meg ilyenek, hogy megmutatják, hogy mi ez az egész, ugye, egy ilyen promotálás, ugye, ahogy te mondtad. Na most, ugye erre az órára elmentünk, és hát nem volt demokrácia, mennem kellett.
3: Hát azért szokott lenni a szülő és a gyerek kapcsolatban.
2: Igen. Igen, és akkor ugye itt ismertük meg ezt az egészet, ki kellett tölteni egy ilyen lapnyi feladatot, vagy valami ilyesmi volt, igen, és akkor...
3: Kérdőívet. Segítem.
2: És akkor ugye októberben kezdődött ez az egész ilyen akadémia.
1: Oké, okay. De utána már miután elkezdtél járni ezekre a foglalkozásokra, megtetszett neked ez a dolog? Hol volt a fordulópont? Hát figyelj, most, hogy már mindjárt világbajnok vagy te is, meg ilyen olimpiákon veszel részt, ezek az első nagy eredményeid?
2: Igen.
1: Na, mesélj egy kicsit ezekről, tehát két országos kategóriában is harmadik lettél, tehát harmadik, több mint 100 indulóból, és több mint 1000 indulóból az olimpián 114., illetve egy másik kategóriában 148. Mit jelentenek ezek az eredmények számodra?
2: Meglepődtem, amikor láttam ezeket a számokat, úgymond, hogy ugye kevés időt foglalkoztam ezzel a olimpiával, ugye, és ahhoz képest elég szép volt az eredmény, mert hogy az olimpián olyan számolást is csináltam, amit mi még nem tanultunk, ugye. Tehát ugye
3: négy jegyűvel,
2: vagy ezres számkör, hogyha valaki így érti.
1: El tudjuk egyébként mondani? Nem tudom, hogy el tudjuk egy kicsit mondani a hallgatóknak, hogy milyen feladatok vannak ilyenkor, mert de egyébként te is ilyenkor ott lehetsz mellette, igaz?
4: Persze, Gertő
1: mellett, hiszen ezek online versenyek.
4: Igen.
1: És akkor mit tud segíteni a koordinálásban?
4: Hát én igazából láttál? Szurkoltam neki.
1: Szurkoltál?
4: Igen.
1: Mit láttál, mit tapasztaltál? Nem fárad el ilyenkor?
4: Nem. Délelőtt csinálta, mert úgy volt, hogy egy teljes nap volt rá, szombat déltől vasárnap délig, és abban az időintervallumban bármikor csinálhatta a feladatokat. Uh-huh. És hát végülis vasárnap délelőtt állt neki.
1: Tudunk ízelítőt adni, Gergőzet, vagy Beához fordulok, tudunk ízelítőt abból adni, hogy milyen feladatok, vagy valahogy elmagyarázni, hogy milyen feladatok vannak ilyenkor, Gergő?
3: Vagy Gergő, inkább szerintem te beszélj.
1: Na?
3: Egyszerű témakörben is volt, gondolom. Az egyszerű témakör az, amikor azt látjátok, hogy tízig, csak hogy elmondjam, hogy tízig számolnak. Igazából nem is tudom, hogy... Tehát tízes átlépés nincsen, se ötös. Tehát az abakuszon meg tudja csinálni azt, hogy nagyon gyorsan pörgetik a számokat. Uh-huh. Viszont az is nehéz tud lenni, ha fel van gyorsítva.
1: Uh-huh. Ami az olimpiát illeti, Gergő, hogy kell ezt elképzelnünk? Körülbelül hány feladatot kell megoldanod, és mennyi idő alatt?
2: Azt igazából mi állítjuk be. Tehát az volt a lényege, hogy ugye ha megnyomunk egy nehezebb feladatot, akkor az annál könnyebb feladatokat nem engedte meg. Mert hogy számítson a pont, azt kellett csinálni, hogy vagy egy ugyanolyan nehézségűt, vagy egy még nehezebb feladatot kellett megcsinálni, ugye? És akkor számított a pont. Uh-huh. Maga. Uh-huh.
1: Most, hogy ilyen eredményeket elértél, ez téged inspirál, hogy akkor előre tovább, és még Igen. nagyobb versenyekre, vagy még komolyabb versenyekre akár?
2: Hát én ezt már biztos, hogy végig fogom csinálni, tehát ez volt a célom már az elejénél is, ugye? Mert hogy ha már most ilyen eredmények vannak, akkor mi lesz majd később még?
1: Uh-huh. Mit szóltak a tanáraid hozzá, ha jól értem, és Bea, erről beszélgettünk, nagyon érdekes uh-huh. volt, amikor arról beszélgettünk a múltkor, hogy mondjuk az Amakic módszerét mennyire fogadják el, vagy integrálják akár ugye a magyar oktatási rendszerbe, ugye nem, mert ugye másféleképpen Igen. tanítják a matematikát jelen pillanatban, de az egy nagyon pozitív dolog, hogyha vannak pedagógusok, akik pozitíve reagálnak.
3: Nem tudom, hogy tengelítszem, hogy reagálnak, szerintem jól.
1: Melinda, mit szóltak a tanárok, Gergő tanárai ehhez az eredményhez?
4: Hát igazából nem mondta, nem dicsekedtünk.
1: Akkor majd mi most elmondjuk.
4: Majd most.
1: Okay. De egyébként jobb vagy matekból, mióta a suliban, mióta ezzel foglalkozol, vagy annyira nagyon másként működik a két történet, hogy nem lehet összehasonlítani?
2: Igazából nem csak matekból, tehát ahogy ugye Be is elmondta, hogy ez úgy működik, hogy magát ugye a tanulást elősegíti, logikai gondolkodás, meg mindenféle ilyen dolgot. Tehát ugye kevesebb tanulással jobb eredményeket tudok felmutatni, ugye. Tehát például ugye most földrajzból is például csak ötöseim voltak. Most így példának felhozva.
3: És előtte egyébként nem?
2: Előtte nem.
3: Ezt is se tudtam.
1: Oké. Okay. Bea, egyébként látjuk az Amakic oldalakon, hogy sokszor szülők is megszólalnak, és elmondják, hogy milyen változásokat és fejlődést tapasztalnak valóban a egészen pici gyerekeknél, vagy akár a nagyobbaknál, mint Gergő. Úgy, ahogy Gergő mondja, logikában, hozzáállásban, több tantárgyban ezt tapasztaljátok?
3: Igen, majd Melinda is elmondja szerintem, de amit nekem a szülők mondanak, például a verstanulás, a memorizálás nagyon gyorsan megy. Nagyon sokszor jogosan felteszik a kérdést az emberek, amikor felteszem az oldalankra ezeket a videókat, hogy jó, akkor ennek most mi az értelme, szegény gyerek még nem játszik, még ilyen hülyeségeket csinál. Hát azért nem játszik, mert 15 percet veszel naponta kb. Vagy 20 percet az életéből ez az idegpálya visszaépítése ezekkel a játékos feladatokkal, és ezért fog tudni játszani pár éven belül, míg a többi gyerek magul, ő pedig képes lesz arra, hogy lefényképezi az anyával a táblára felírt információkat, és akkor ő visszaidézi. Tehát igazából azt látják az emberek, hogy ez egy hülyeség, de nem hülyeség, hanem pont, hogy segíti az összes tantárgyat. Ezt úgy szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor egy titkos ügynök bemegy egy étterembe, körülnéz, és kijön, és megmondja, hogy ki hol ült, milyen haja volt, milyen ruhába volt, és ezt másodpercek alatt képes megcsinálni. Erre képes az agyunk egyébként, és ha megnézik a kisgyerekeket, bárki 5 éves korig, akkor elképesztő, hogy észrevesznek olyan dolgokat, amit nem is gondolnánk, hogy észrevesznek, meghallanak olyan dolgokat, amit nem is gondolnánk, hogy hallanak, mert elképesztően tudnak figyelni még akkor, és ezt a fókuszáltságot hozza vissza a mentális aritmetika.
1: Hát én azt gondolom, hogy amikor gyerekek képesek villámgyorsan, akár több jegyű számokkal fejben számolni, akkor az nem lehet hülyeség. Melinda, mit tapasztaltok Gergőnél, mióta a mentális aritmetikával foglalkozik?
4: Hát az évelején még annyira nem volt ez így szembetűnő, de most így évvége felé sokkal gyorsabban végez a tanulmányokkal, és jó jegyeket szerez.
1: Jó jegyeket szerez. Okay. Na, Gergő, mesélj egy kicsit magadról. Igen. Úgy tudom, hogy megvan már, hogy hova mész tovább tanulni, lévén, hogy nyolcadikos vagy.
2: Igen. Én az ESZI-be megyek tovább tanulni majd, fel is vettek már egyébként. Zárójelbe tett felkiáltójel.
1: melyik osztályban mész, melyik szakra?
2: A környezetvédelem és vízgazdálkodásban.
1: Na, ez most meglep. Hát kapásból azt gondoltam volna, hogy ha matek, meg fejben számolás, tudomány és művészet, akkor minimum informatika. Hogy a környezetvédelmet választottad?
2: Így a biológia ág az, ami érdekel engem jobban.
1: És van már elképzelésed, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
2: Még nem nagyon.
1: Még nem nagyon, de az biztos, ahogy említetted, hogy az aritmetikával szeretném még foglalkozni. Jó. Bea, milyen csoportok vannak? Úgy tudjuk, hogy most már Pakson kívül, ami, hát ha a Paks FM vételkörzetét nézzük, elég sok helyen lehet már ezzel a programmal találkozni.
3: Ez igen, Pakson, Tengericen, Tolnán, Szekszárdon is, és most majd Baján is, Bonyhádon és Tevelen.
1: Az igen. Jó. Nagyon-nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és szívből gratulálunk még egyszer az eredményhez. Gergő, el tudod mondani fejből, hogy milyen eredményeket értél el, vagy valaki anya segít? Még egyszer összefoglaljuk.
2: 114. lettem az egyiknél, és 148. a másiknál.
1: Igen, ez az olimpia.
2: Igen, ez az olimpia.
1: És a két hazai.
2: És harmadik lettem mind a kettőnél.
1: Igen, és hát az olimpián több mint 1000 induló volt be a...
3: Igen.
1: És a hazai versenyeken pedig több mint 100 induló. Hát szívből gratulálunk. Fantasztikus eredmények, csak így tovább, előre. Mi a cél, Gergő?
3: Hát most azért ugye, bocs, hogy belevágok, de nem mondta el, hogy 0,5 másodperces gyorsasággal kellett számolnia az egyiknél, úgyhogy azért ez egy nagy dolog, és ahol átváltotta ezresre, az is föltoltott hány másodperce? 2, 1, 1.5? Az ezrest.
1: Na most várjatok, az 5 másodperc alatt ott hány jegyű számokat kellett mondjuk összeadni?
3: Hát akkor ott ezek szerint a 5 másodpercnél az ezresbe voltál?
1: Milyen? Az igen. Tehát 5 másodperc alatt kell mondjuk összeadnia, vagy szoroznia.
3: Nem, hát olyan gyorsan pörögnek a számok.
4: 5 másodpercenként.
3: Viszont
4: egy
3: másodperc. Viszont az egyszerűben
4: igen.
3: Az egyegyűnél meg 0,5-re állítottad? Vagy annyira hozta le a rendszer?
2: 0,5-re állítottam.
1: Jó, tehát akkor még egyszer, tehát mondjuk 5 másodperc alatt össze kell szoroznia mondjuk...
3: Nem, adni.
1: Adnia,
3: egyelőre még adni.
1: Igen, szeretni. Egyelőre adni, mondjuk 2000-es tételt.
3: Dehogy is, nem. Vagy 30-at.
1: Ja, vagy 30-at.
4: Hát úgy, hogy 5 másodpercenként mennek egymás után,
1: ja, értem,
4: a számok.
1: Értem, igen,
4: és
1: igen.
4: És nem tudom, hány feladat volt, igen. Abban a Már emlékszem.
2: Na most, hogyha valaki nem értené ezt, úgy kellett nehezíteni a számoknál, hogy vagy magasabb a számkör, tehát például 10-es, 100-as, 1000-es, vagy mondjuk kevesebb idő alatt lehetett látni őket. Tehát, hogy mondjuk fölvillan a szám, letelik a 0,5 másodperc, és jön a következő szám, hogy mondjuk plusz vagy mínusz valamennyi, ugye?
1: Nagyon köszi, Gergő. Igen, ezt magyaráztad, Bea. Igen, az szuper. Nagyon jó. Még egyszer szívből gratulálunk, köszönjük, hogy itt voltatok. Bea, várjuk a következő eredményeket.
3: Hát remélem, hogy lesz. Köszönjük a lehetőséget.
4: Köszönjük igen. szépen.
1: Melinda, neked is köszönöm. Singer Melinda volt a vendégem. Gergő anyukája. Van tesója Gergőnek?
4: Nincsen.
1: Nincsen, jó. De az osztálytársakat lehet buzdítani, Gergő. Nem tudom, hogy ajánlod másnak is a mentális aritmetikát?
3: Nem! Sokat poénkodott.
1: De tudod, hogy miért nem? Hát már csak azért sem, mert ő akar lenni itt a bajnokok bajnokja. Ez így, mondom én. Gergő, gratulálunk az eszihez is, és reméljük, hogy hallunk még rólad.
2: Köszönöm szépen.
1: De a neked is köszönöm, hogy új fent itt voltál.
4: Köszönöm. Köszönjük.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A szakértői vizsgálat egyértelmű következtetése, hogy orosz gyártmányú drón csapódott be péntek hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházba, jelentette be vasárnap a román államfő. Niko Szurdán a Facebookon közzétett, a drónról készült fotókkal illusztrált bejegyzésében rámutatott, a begyűjtött drón darabokon látható Cyril betűs felirat is igazolja, hogy Gerány 2 típusú drónról van szó. Az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlő modulok, a hajtómű és a szerkezeti elemek pedig nagyon hasonlítanak a Románia területén korábban talált orosz gyártmányú Gerány 2 drónok részegységeihez. A román államfő azt követően tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét, írja az MTI. Június 2-án zárul a Paksi 3. Koregyeteme. A 2025-26-os tanév tavaszi szemeszterének utolsó előadása kedden délután 3 órakor lesz a Paksi Városháza nagytermében. A záró összejövetel a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve jegyében zajlik. Önkormányzatiság útelágazás előtt címmel professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár tart majd beszámolót, melynek helyi témája is van, ugyanis az előadónak paksi kutatásai is vannak, tájékoztatta rádiónkat dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár főszervező.
2: A záró előadásunk nagyon különleges tartalmat hordoz. Egyrészt szeretnénk kapcsolódni

0: mi ugyan az előző szemeszterben, ebben a fél évben is a Magyar Tudomány Évéhez, a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójához. Pálné Kovács Ilona professzorasszony, akadémikus beszél az évtizedes kutatásokról, az önkormányzatiság lényegéről, annak a változásáról az elmúlt időszakban, illetve azokról a válaszutakról, amelyek ma a helyi közösségek és a helyi közösségeket képviselő önkormányzatok előtt állnak. Úgy gondolom, Paksi kutatásai is voltak, tehát lesznek egy helyi vonatkozásai is. Az a kívánságunk, hogy egy olyan kellemes csoportképpel tudjuk majd zárni ezt a szemesztert is, mint tettük ezt nagyon felszabadult légkörben az elmúlt szemeszter zárásaként, soha nem látott hallgatói létszámmal.
1: Kiemelt ellenőrzéseket végez a héten Tolna vármegyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV Tolna vármegyei adó és vámigazgatóságának ellenőrei június 1-e és 5-e között a piacokon, valamint a közterületen értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Dunaföldváron, holnap Bátaszéken, szerdán Dombóváron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Jól haladnak a rehabilitációval a PFC sérült játékosai, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Lenzsér Bence márciusi combsérüléséből épül fel, és mint mondta, hamarosan visszatérhet a csapathoz a közös munkára, már futóedzéseket végez. Kinyik Ákos térdének rehabilitációja szintén jó ütemben halad. A paksi védő a közelmúltban kontrollvizsgálaton járt, ahol pozitív visszajelzéseket kapott az állapotáról. Kinyik Ákos a csapat pihenője után már szintén megkezdheti a közös felkészülést a többiekkel. A PFC június 15-én tér vissza a pályára, ekkor kezdődik a felkészülés, mely során az edzések mellett a paksi gárda 10 edzőmeccset is fog játszani.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: De könnyen megy az majd Tóth Verának is, amikor Kalocsán fog énekelni, úgy de gyönyörű lesz. Folytatjuk, méghozzá kalocsai programról lesz szó, nem is akármiről, a Kékmadár Fesztiválról. A stúdióban Madura Tünde, jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
1: És szervező társa Tóth Dániel, jó reggelt,
3: jó, szia! Reggelt,
1: nagyon örülünk, hogy itt vagytok a stúdióban, és beszélgethetünk a 34. Kalocsai Kékmadár Fesztiválról. Egyébként általában ugye legalább kétszer beszélgetünk a fesztiválról. Egyszer, amikor az egész kezdődik, hogy a jelvény projekt jól menjen, illetve a rajzversenyre való felhívás mindig fontos, és hát most már ott tartunk, hogy ugye hétvégén, péntek, szombat, vasárnap itt van a fesztivál, és már el kell mondjam a hallgatóknak, hogy a kitűzőkben érkeztetek, tehát lezajlott a verseny, és többek között ezeket a, hát a rajzverseny, és ezekkel a kitűzőkkel lehet majd jótékonykodni. Jótékonysági rendezvényről van szó, de mindenkelőtt tűnne, kezdjük már a kitűzőkkel. Tudom, hogy majd téged kell, Dani, kérdezzelek, csak hogy mi van a kitűzőn, hogyha elmondanád, mert olyan gyönyörűek.
2: Alapvetően rajtam az egyik császártöltési kislánynak a kitűzője látható, ami ugye a barátság témakörét járt a körbe, mert hogy a rajzold le a barátodat szlogennel hirdettük meg most a kitűző pályázatunkat, és ebből kifolyólag születtek az alkotások, úgyhogy rajtam most az egyik császártöltési kislánynak a kitűzőjét láthatjátok.
1: Nagyon szép színes, két szőke hajú kislány így összepacsizik, vagy nem tudom, fogja egymás kezét, és abszolút tök jó. Dani, megtévesztő volt a te történeted, ugye, és elmondom a hallgatóknak, hogy beléptetek, és hát mind a kettőtökön ugyanaz a jelvény tündökölt, és te így egyszer csak kihajtottad a mackó fősődet, a melegítő fősödet, és alatta volt egy másik kitűző. Te egyszerre két kitűzővel jársz.
3: Én folyamatosan kitűzőkkel járkálok, mert a biztonsági öv leszedi, a minden leszedi, úgyhogy folyamatosan, mivel ez mágnessel van elkészítve, és hűtőmágnesként is funkcionál a kitűző a későbbiekben, tehát sokan a hűtőre is fölbígyeztik, és a ruhában természetesen, mivel egy mágnes nem tesz kárt, mint hogyha tű lenne, úgyhogy ezért van mágnes, de néha a biztonsági öv az leszereli az emberről. Úgyhogy ezért szoktam én több kitűzővel járkálni.
1: Oké, kérlek, mondd el, hogy a belső, a pólódon lévő kitűzőn milyen grafikát, tehát rajzot látunk?
3: Ez négy kéz a magasban, és mindegyik kéz formál egy betűt, és a láv felirat jön ki belőle, ez a kalocsai kiválasztott kitűző.
1: Igen, úgyhogy, nagyon tetszik.
3: És különböző bőrszínűek a kezek.
1: Tényleg, nekem ez nem esett le.
3: Magyarázat jár hozzá. A fesztiválon bárki oda jött hozzám, és bármelyik rajzot el tudom magyarázni, hiszen 7000 rajzlapot hordtam ki az iskolákba, Kalocsa és Paks környékében, és 3000 rajz jött vissza, és abból választottuk ki ezt a négyet, és szeretném hangsúlyozni, hogy kiválasztottak, tehát nem nyertesek, mert hogyha a zsűri 4 vagy 8 másik zsűri ült volna ott, akkor ők lehet, hogy valaki mást választottak ki, de itt a jótékony cél a fő hangsúly ebben.
1: Abszolút, és van egy paksi nyertes is, ugye, aki a Bezerégy Általános Iskola második B-osztályos tanulója, Kósa Márton.
3: Így van, Kósa Márton.
1: És őnek is a rajza tulajdonképpen ma már egy jelvényen szerepel. Hány jelvényt is szoktatok kinyomtatni, vagy készíteni ilyenkor a rajzokból?
3: 8000 jelvényt csinálunk, 8000. És ezt mi magunk az önkénteseinkkel egy szombat délelőtt összedobjuk, és ez belekerül körülbelül 200 dobozba, adománygyűjtő dobozba, és ezek kitűző pontoknak hívott helyeken vannak, és ott gyűjtjük az adományokat vele, amiket szerdán és csütörtökön összegyűjtünk, aztán a fesztiválon újra adományokat gyűjtünk a visszajött kitűzőkkel.
1: Igen, kedves paksiak és paks környékiek, tehát nagyon fontos, hogy a hétvégén már fesztivál van, vagyis ezen a héten még tudunk vásárolni kitűzőket különböző pontokon. Nem tudom, hogy Tündi, tudsz-e segíteni, hogy hol?
2: Nagyon sok helyen el lehet érni őket. Kalocsán is rengeteg helyen, ezeket mind megtalálják a Facebook felületünkön, illetőleg a honlapunkon, illetőleg itt Pakson is elérhetők, méghozzá, amit így fejből tudok mondani, de segítsetek ki, kérlek, hogy a könyvtár, a művelődési központ, a virágboltban,
3: virágkávézó.
2: És akkor a másikban már akkor bizonytalan lettem így ezáltal.
3: Nem, a művészeti iskola.
2: A művészeti iskola, igen.
1: A könyvtár nekem is úgy maradt meg, hogy a könyvtárral szemben van a kávézó.
2: Igen.
3: Hát a főút támadtuk meg, a főút és különböző oldalait.
1: Kalocsa és Paks összeteszi ezt a történetet, oké. Tehát a Csengeiben, a Proartisban így van, és a kávézóban is. Jó, tehát ezeken a helyeken meg tudjuk vásárolni. Mennyiért?
3: Igazából adományokat gyűjtünk, tehát amennyit gondolnak, annyit dobnak be, és ezért cserébe ajándékba kapnak egy kitűzőt. Ami fontos dolog a kitűzővel kapcsolatban, hogy ez a jelképes belépő a fesztiválra. Megtörténik az, hogy van egy jó szándékú paksi, aki bedob 10 000 forintot a persejbe, és azt mondja, nem kér kitűzőt, mert ő adakozik. Aztán a felesége gondol egyet, hogy menjünk át Kalocsáron fesztiválra, belépnek kitűző nélkül, és egy kedves önkéntes megszólítja, hogy vásárolna egy kitűzőt, és azt mondja, hogy 10 000 forintot bedobtam. Úgyhogy legyen szíves mindenki elvenni egy kitűzőt, hogyha dobott a persejbe.
1: Ez egy nagyon fontos információ. Köszönjük szépen, hogy miért érdemes átmenni Kalocsára péntektől vasárnapig, milyen fantasztikus fellépők, programok lesznek, arról is fogunk beszélni, de még egyszer ismételjük át, mert minden évben szeretjük újra és újra hallani, hogy a Kékmadár Fesztivál kapcsán milyen jótékonysági programról van szó. Tünde?
2: Alapvetően ugye már ez egy 34 éves fesztivál, ami azért jött létre, hogy Kalocsa és környéke beteg gyermekeit támogassuk a befolyt összeggel, illetőleg adományokkal, úgyhogy abszolút jótékonysági rendezvényről beszélünk, és ezek a gyermekek, akik támogatásban részesülnek, ők mind pályázat útján vehetnek részt ebbe a programba, aminek a pályázati időszaka már lezárult, tehát ezek a tartós beteg pályázatok már beérkeztek hozzánk, és tudni kell, hogy ezeket egy szakmai zsűri bírálja el, aki gyermekorvosokból áll, kalocsai gyermekorvosokból. Ők választják ki 3 kategóriában a támogatott gyermekeket, és az ő listájuk pedig kapcsolódik a fesztiválhoz ilyen tekintetben, mert hogy a fesztivál kivételesen vasárnapján a gyermekműsor után fog kihirdetésre kerülni, és ezt követően a támogatottak listája pedig fel fog kerülni a honlapunkra, illetőleg a Facebook felületünkre, úgyhogy ott tudnak tájékozódni a szülők is, hogy ki az, aki részesül támogatásba, illetőleg nem, majd ezt követően fognak kimenni a kiértesítő levelek is. Úgyhogy alapvetően, ugye, mint ahogy mondtuk, ez egy jótékonysági fesztivál, tartós beteg gyermekekért jött létre, és mai napig ezt a célt szolgálja minden bevétel, hogy az ő gyógyulásukat támogassuk.
1: Csak hogy érzékeljük, Dani, körülbelül mekkora bevételre számítotok, vagy mondjuk akkor, hogy tavaly mekkora volt?
3: Szerintem ez a helyes, jó, hogy váltottál, igen, mert nem tudjuk, hogy mennyire adakozó kerülnek az emberek az idén, és ez mindig fejtörést okoz, mielőtt begyűjtjük a dobozainkat. 8 millió forint jött össze kitűzőkből, ami 2 millióval több volt, mert tavaly előtt meg 6 millió jött össze, de mindig mondom az önkénteseinknek is, hogy ez nem egy értékesítési verseny, ha az emberek adakozó kedvűek, akkor több lesz a beteg gyermekeknek, ha nem, akkor is megtettük a dolgunkat.
1: Uh-huh. És ebből a 8 millió forintból körülbelül 100 családot tudtatok támogatni, ha jól tudom.
3: Igen, igen. Uh-huh. Ezt így lehet mondani, lehet, hogy egy kicsivel kevesebb a szám, mindig a pályázóktól függ. Nagyon-nagyon kevés pályázat, amit az orvosok, ugye egy orvosi bizottság bírálja a pályázatot, nagyon kevés, amit visszautasítanak. Tehát nagyrészt mindenki valamilyen juttatásban részesül. Reméljük az idén is meg tudjuk tenni ezt.
1: Olyan családokról van szó, ahol tartós beteg gyermek van, és nem tudom, hogy kell nekik egyébként valamilyen formában elszámolni, mert ugye azt tudjuk, hogy ahol tartós beteg gyermek van, ott mindenre is kell. Egyáltalán sokszor a szülők nem tudnak dolgozni, vagy legalább anyuka nem tud dolgozni, az utazás, a kezelési költségek, hogyha vannak. Tehát, hogy nyilván rengeteg a költség, el kell nekik számolni, vagy egyszerűen csak egy támogatás.
2: Alapvetően a támogatási szerződést kötünk velük, melyben bizonyos szintű kötelezettségük van elszámolás tekintetében, de nagyon széles körű a spektrum, mert hogy épp ahogy mondtad, egy beteg gyermeket nevelő családban minden forint és fillér számít, így alapvetően az elszámolható termékek, illetőleg szolgáltatások listája nagyon széles körű, de igen, nekik is van némi nemű adatszolgáltatási feladatuk részünkre, amikor ugye megkötjük a szerződést és a támogatásokat kiutaljuk, úgyhogy ténylegesen ezek általában a beteg gyermekek gyógyítására fordítandó eszközöknek a jóváírására történik.
1: És hát annak ellenére, hogy jótékonysági program, egyébként mindig annyira csodálkozunk ezen, hogy 3 napos programot összeteztek, zseniális programokkal, fellépőkkel, akkor nézzünk már rá a programra, Tünde, úgy tudom, te vagy a felelős ennek, illetve a minden tudója.
2: Alapvetően ugye itt Lakatos Györgyet kell megjelenítenünk, mert hogy ő a fesztiválnak a főszervezője, ötletgazdája, és alapvetően az ő nevéhez kötődik ma maga a program kínálat összeállítás is, de hát én úgy gondolom, hogy idén is nagyon nagyot alkotott a Gyuri, mert hogy egy nagyon színes program kínálattal készült, mert pénteken már eleve egy nagyszabású produkció fog megvalósulni az MVM támogatásával létrejött nagy színpadunkon, mert hogy a Budapest Jazz Orchestra fog fellépni Tóth Verával kiegészülve, úgyhogy ez egy igazi kulturális csemege szerintem. Nagyon rég volt már nálunk ekkora jazz formáció, Úgyhogy szerintem ez nagyon nagy érdeklődésre fog számot tartani, de ugye az első eleme mindig a kiállítás megnyitó, ami megelőzi ezeket a nagy koncerteket, és az idén Tóth Menyhértnek lesz válogatott alkotásaiból kiállítás, ami ugye azért is különleges számunkra, mert hogy környékbeli festőművészről beszélünk, miskei származású, misként tevékenykedő festőművészről, úgyhogy izgatottan várjuk ennek a kiállításnak is az anyagát, hogy mi az, amivel készülnek. De hát ugye a péntek után nincs megállás, szombaton is ugye remek programokkal készülünk, mert hogy visszatér hozzánk szombat délelőtt a Vujicsics együttes, akiket szerintem nem is nagyon kell bemutatni a népzenei, világzenei formáció tekintetében, úgyhogy ők fogják délelőtt szintén az MVM színpadon szórakoztatni a közönséget, és újdonságként, hogy a délután még színesebbé tegyük, meg hogy kicsit vigyük tovább ezt a világzenei vonalat, népzenei délutánnal készülünk, ahol fél amatőr, illetőleg fél profi zenekarok fogják magukat képviseltetni szintén ezen a helyszínen az MVM színpadunkon, majd pedig a Maladipe színház fog visszatérni hozzánk a Kalocsai Színházba. Ők több soron voltak már nálunk, és tényleg nagyon büszkék vagyunk rá, mert egy világszinten elismert színházi társulatról beszélünk, Balázs Zoltán rendező munkásságával, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy Zoliék ismét itt lesznek nálunk, és nagyon különleges előadásra is számítunk pont ezáltal általuk. És megkoronázzunk még az estét, mert hogy nincs vége, az Ivan and the Parazol fogja a fénypont, vagy ők lesznek az első szórakoztató fellépői ugye a Sétáló utcában a felállított MVM színpadunkon, és akkor szerintem el is fáradtunk szombatra, ha ezt lehet így mondani, és vasárnap pedig folytatjuk azért, ami az egyik legfontosabb programelemünk lesz szerintem, kivételesen vasárnap délelőtt lesz a gyermekeknek a koncertje, ahol Grillus Vilmos fog fellépni, és ő fogja szórakoztatni majd a kisgyermekes családokat, és ezt követően lesz majd az eredmény hirdetése, illetőleg ekkor fogjuk közzétenni a listáját a támogatottaknak. Valahol valamint az ünnepélyes átadó is ekkor lesz, ugye? A kitűző.
3: A kitűző kiválasztottak is kapnak díjakat természetesen, és ők is díjazva lesznek színpadra szólítva és fotózkodva.
1: Mármint akik nyertek a rajzversenyen, és szerepelnek a rajzaik a kitűzőkön. Ez már a vasárnapi nap?
2: Ez már a vasárnap délelőtt, úgyhogy azért ez szerintem egy nagyon fontos része magának a fesztiválnak. És hát délután nem más, mint Deák Bill fog hozzánk érkezni, a blues királya délután, úgyhogy ő fog szerintem egy felejthetetlen koncerttel meglepni minket. Az ez zárása pedig a Szavária Barokk zenekarnak lesz majd a komoly zenei koncertje a Szent István király templomba, és akkor itt mondanám, hogy a pénteki napról ugye elmaradt a Győri Filharmonikus zenekarnak, ugye elfelejtettem mondani a komoly zenei koncertjét, ahol Lakatos György is fagottozni fog, szólóval készül, úgyhogy minden programra nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Azt szoktuk mondani, hogy a zárt helyszínen levő programokra időbe érkezzenek, mert hogy korlátos a befogadó képessége ezeknek a helyszíneknek, de a szabadtéri rendezvényeknél ilyen probléma nincs. Az ártérben levőknél van az, hogy egy kis megértést kérünk, illetőleg tényleg, hogy mindenki időbe érkezzen, mert hogy korlátozottak a férőhelyek.
1: Rengeteg a program, köszönöm, és egy szuszra papírra költő, de csak
3: én ezt csak ilyen fáradtam, vagy még hallgattam, mert azon gondolkodtam, hogy ezzel mindenki ott leszek, és mindenhol ezek itt tüzelve fogunk.
1: Neked ez járt a fejedben, igen.
3: Igen. Egy dolog, nyugodtan. Mert Pakson vagyunk, Szent István Király utca 38, Sétál utca, Kalocsa belvárosa.
1: Igen.
3: Ez a
2: helyszín. Helyszín.
3: És minden elérhető onnan egy perc alatt gyalog. Tehát a templom is ott van a Sétál utca végén, ahol a komoly zene szokott megszólalni.
1: Minden helyszín, és minden program fontos. Nagyon köszönöm. És akkor még egyszer, tehát tulajdonképpen a három napnak nagyon sok programja van, de három fő sztár fellépője van Tóth Vera pénteken. Ugye tudom, igen, a Budapest Jazz Orkesztrával kiegészülve, de nem véletlenül Tóth Verával indítottam a beszélgetést, mondom a hallgatóknak, az Ivan and the Parazol majd szombaton, és Deák Bill Gyula pedig vasárnap, és ha már Lakatos Gyurit, Lakatos György fagott művészt említettétek többször is, ugye ő az ötletgazdája az immár 34. alkalommal jelentkező Kékmadár Fesztiválnak, és elevenítsük fel, hogy neki nem véletlenül jutott Dani eszébe annak idején, hogy kitaláljon egy olyan jótékonysági rendezvényt, ahol tartós beteg gyermekeket támogatna.
3: Igen, hát sajnos ő is egy tartós betegségből épült föl, és hálaként az orvosoknak adott egy koncertet 34-5 évvel ezelőtt, és hát ennek lett hagyománya. Spanyolországban koncertezett társaival, és sajnos egy balesetük történt, egy autóbalesetük, és nagyon sokáig az ő egészsége is veszélyben volt. Felépít ebből, és hálaként az orvosoknak, és utána azt gondolta, hogyha van egy ilyen népszerűsége ennek a koncertnek, akkor a beteg gyerekek kapják ezt a segítséget, ami akkor a bevétele volt az ingyen koncertező országos sztároknak, és ez egészült ki a kitűzőkkel. Most is csak a költségekért jönnek el a zenészek, a költségek azért nem kicsik, hiszen ha azt nézzük, hogy hangosítás, színpad, minden mást, ezt ide kell venni, de így is nagy adomány a fellépőktől, és hát a kitűzővel most már az is tud adományozni nekünk, aki feltétlenül nem jön el, nem feltétlenül jön el, vagy hogy tervezze, hogy eljön, de én ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el, meg mindenki tegye ki a kitűzőt, és büszkén vállalja azt, hogy ő egy jó ügyet támogat, és nem kell megkérdezni, nem látszódik rajta, hiszen ott van a pólóján.
1: Egyébként lehet válogatni a kitűzők közül, tehát a négyféle kitűzőből.
3: De a négyet is meg lehet venni.
1: Ja, az már látod, mennyi, eszed nagyon jó. Okay. Jó, tehát ezen a hétvégén, pénteken, szombaton és vasárnap 34. Kékmadár Fesztivál Kalocsán, előtte akkor csütörtökig tudjuk itt Pakson is megvásárolni a kitűzőket, négy helyszínen is, és nagyon fontos, hogy vásároljátok meg, kedves hallgatóink, a kitűzőt. Nagyon jó, köszönöm, hogy ezt elmondtad, Dani, mert hiába ingyenes a rendezvény, az a belépő, hogy van kitűzőm.
3: Hát egy önkéntes látni fogja, hogy hozzá nem kell oda menni és elmagyarázni.
1: Ja, de tényleg, ott a helyszínen tudok még venni?
3: Tudtok venni, természetesen.
1: Hát de ha elfogy.
2: Adja Isten, de megoldjuk.
1: Igen. Tehát a Proartis Alapfokú Művészeti Iskolában, a Csengei Dénes Kulturális Központban, a Virágkávézóban és a könyvtárban.
3: Igen.
1: A Paksi Könyvtárban is lehet kitűzőt venni a Kékmadár Fesztiválra. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Még az utolsó hajrá jön, vagy olyan nyugodtak vagy, olyan nyugodtan jöttetek be. Kérdeztem, hogy minden rendben.
2: Hát alapvetően szerintem azért már nagyon izgatottak vagyunk, meg tényleg a finishbe vagyunk, és az utolsó simítások, a nagy pakolások még most kezdődnek, azért húzó szokott lenni. De hát fantasztikus gárda meg csapat van mögöttünk, azért a 34 év alatt nem szabad elfelejtenünk, hogy egy nagyon-nagyon komoly és fantasztikus stáb állt össze, és ugye kiegészültünk önkéntesekkel is, illetőleg diákokkal, akiknek a munkáját ezúton is köszönjük, a kuratóriumi tagok is szenzációsak, és nagyon nagy munkájuk van benne, úgyhogy jó stábbal vagyunk, úgyhogy ilyen szempontból nyugodtak vagyunk.
3: Igen.
1: Szuper. Tündét mindig jó hallgatni. Na, ezt igen. Akartam mondani.
3: Igen, ezért nem szeretnék beleszólni.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Madura Tündével és Tóth Dániellel, szervezőkkel beszélgettem a 34. Kékmadár Fesztiválról, tehát amely péntektől vasárnapig vár bennünket. Vasárnap Deák Bél Gyula hánykor fog?
2: 4 órakor.
1: Csak úgy egy utolsó teszt Tünde feléd, mert akkor természetesen Deák Bél Gyulával zárjuk a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
0: Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol körbenézünk egy kicsit Pakson, mármint az élesztőben, egy picit kitekintünk, elsősorban az ötös körzettel fogunk foglalkozni, mert hogy megérkezett ide a stúdióba Kudorné Szanyi Katalin, a körzet képviselője. Jó reggelt, képviselő
2: asszony! Jó reggelt kívánok minden hallgatónknak!
1: És fitten, frissen úgy érkeztél, hogy elejtetted, bár nem ezt terveztük első témának, de elejtetted, hogy a strandról jössz.
2: Pontosan.
1: Mit a strand június 1-én?
2: Jelentem, múlt időben megnyitott, és már az merészebb úszótársaim már ott köröztek, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel, megmaradt az a remek forma, hogy reggel 6-tól 8-ig a sport és gyógyúszók kedvezményesen vehetnek bérletet. Javaslom, mindenkinek használják ki, teljesen normális körülmények vannak, amiatt a borzasztó nagy átalakítás ellenére szeretettel várnak mindenkit.
1: Oké, és akkor este 8-ig nyitva van a strand, minden nap úgy, ahogy szokott lenni.
2: Igen.
1: És ugyanúgy az a menetrend, ezt szerintem már minden paksi és paks környéki tudja, mint tavaly, hogy a nagy medencét ugye nem tudjuk használni.
2: Igen.
1: A felújítási munkálatok miatt, de csak változni fog ez már jövőre.
2: Így van, látványosan körbe lett kerítve, és tényleg ahhoz képest, amilyen nagy volumenű munka folyik, nagyon kulturáltan megoldották a kivitelezők, minden egyebet lehet használni, és ami jó hír a paksiaknak és az ide látogatóknak, hogy a tavalyi áron a megye legolcsóbb strand szolgáltatását lehet igénybe venni.
1: Hát azt gondolom, hogy nem is lett volna túl sok értelme emelni olyankor, amikor kvázi a szolgáltatás nem a toppon van, de hát bízunk a legjobbakban, tehát megnyitott ma reggel a paksi strand. Te egyébként azért kezdtél ott, mert már úsztál is egyet, vagy csak ellenőrizted azt, hogy minden rendben, tehát dolgozni mentél?
2: Most kivételesen dolgozni mentem, egyébként holnaptól indul a mondula, úgyhogy okay. Holnap reggel már én is ott fogom róni a hosszakat, a könnyített távon.
1: A könnyített távon, a középső medencében, igen. Nos, az ötös körzetben rengeteg minden van, ami aktuális jelen pillanatban, és van olyan hír is, amivel érkeztél, amire azt mondtad, hogy a nap híre lesz, és a nap híre legyen. Kezdjük akkor ezzel.
2: Így van, pontosan. A Gesztenyi és parkoló felújítás második üteme. Való igaz, hogy mi meghirdettük azt, hogy a 26-ai héttel kezdődik. Azonban nem szerettük volna megkezdeni a munkát addig, amíg minden papírmunka, vállalkozós és az önkormány között aláírva, pontról pontra betartva meg nincs. Voltak tanulságaink, csak így szabad előkészíteni egy munkát és indítani, amikor úgymond papírilag is rendben van. Ma délelőtt 10 órakor lesz a szerződéskötés aláírása. Holnap délután 3 órakor kezdődik a munkaterület átadása a parkolóban, illetve szerda reggeltől teljes mértékben az egész parkoló le lesz zárva, körbe lesz adagozva, ezt a kivitelező el fogja végezni, és a lakók teljes körű tájékoztatása érdekében holnap délután 5 órakor a Gesztenyés utca 5 szám előtt lakossági fórumot tartunk, ahol részt vesz a hivatal műszaki osztálya, a kivitelező, jó magam és azok, akik közreműködtek úgymond az előzetes tervezésekben, tehát igyekszünk minden kérésre válaszolni. Amit én szeretnék kérni a lakosság részéről, hogy türelmet, egy kis együttérzést, hiszen ez a parkoló őértük épül. Őértük fog fölújulni, átalakulni az a környezet, és tudom, szűkös lesz a parkolás. De biztosítva van a környéken annyi megállóhely, amennyi kocsi ott parkolt, hiszen én sikerként élem meg, hogy az ott lévő 5-6 darab gépkocsit, amelyik hosszú idő óta ott volt, lejárt forgalmival, illetve rendszám nélkül, azokat sikerült a lakóknak elvinni. Amennyiben még egyetlen egy darab gépkocsi van, ha nem sikerül, azt megoldjuk az elszállítását, de annak súlyos ára lesz a tulajdonosra nézve.
1: Meddig kell elhagyni az összes autónak ott azt a részt, ami most a második ütemben kezdődik?
2: Igen, próbáltuk egyezkedni a kivitelezővel, hogy esetleg második ütembe. Elmondták, hogy technológiában nem valósítható ez meg, illetve lényegesen drágább lenne, hogyha két ütemben csináltuk volna az egész munkát, ha úgy szerveztük volna meg, viszont annyi jó hírt azért szeretnék elmondani, hogy a szerződésben ki van kötve, hogy 90 és 110 nap között van. A kivitelező optimistán nyilatkozik, hogy ő szerintük bőven bele fognak férni a 90 napba, hiszen egy jól előkészített munkaterületet tudunk átadni, és így mi visszaszámoljuk a napokat, és amit én ígértem a lakók felé, és szeretném megismételni, hogy a körzetemben megkezdődött a nagy arculatváltás a Tölgyfa utcában még márciusban, ez a második nagy lépcsőfok a Gesztenyi sparkoló, és innentől kezdve én két hetente, amikor van aktualitás, mindig tájékoztatni fogom a helyi médiákon keresztül a lakókat, hogy hogy állunk, mi a helyzet, mennyire haladtunk előle, és így szeretném megoldani a kommunikációt, hogy a lakosság is napra kész tájékoztatást kapjon.
1: Uh-huh. Igen, arra gondoltam, hogy hány autónak kell még elhajtania onnan, mert ugye azt mondtad, hogy ma reggel is vagy 60-80 autót összeszámoltál.
2: Így van.
1: Meddig kell elhagyni azt a területet?
2: Igen, mert reggel...
1: Szerda reggelig?
2: Ez a hobbi mostanában, hogy minden nap számolom, hogy körülbelül mennyi gépkocsi tartózkodik, ott változó létszámban vanna, de ma reggel 67 darab gépkocsi állt ott. Valószínűleg azért, hiszen mi még nem kerítettük körbe, meg látták, hogy nem volt mozgás.
1: Mikor lesz körbe kerítve?
2: Szerda reggeltől kezdve tilos a bemenet.
1: Hát akkor kedd éjszakáig hajtsatok el onnan, már ne ott parkoljatok. Tehát a Gesztenyés útról van szó, indul a felújítás, a parkoló felújítás második üteme. Miközben egyébként, ami a közlekedést és a közlekedési anomáliákat illeti, van egy másik nagyon fontos információ is, a Léna lakóparkban történő munkálatok miatt a Bercsényi utcánál lesz változás. Vagy már van?
2: Már van. Szombaton sikerült megoldani a megállni tilos táblák kihelyezését. Az az igazság, hogy ez kis dolog a városban, de nagy dolog az ott lakók részére, hiszen az életüket, a mindennapjaikat veszélyeztették, illetve akadályoztatták már az ott parkoló gépkocsik. Sajnos a vezetői kultúra Magyarországon nem olyan magas színvonalú, nem vették figyelembe az ott lakók kérését, hogy lehetőleg ne a házuk előtt parkoljanak már a Léna lakópark építői. Többszöri felszólítás kérés ellenére nem történt meg, hiszen ő nekik a több alvállalkozói garnitúrát folyamatosan értesítették, nem tartották be. Sok esetben láthattuk, hogy már szinte a kanyarban parkoltak ezek a gépjárművek. A mai naptól megállni tilos tábla kihelyezve az építkezés ideje alatt. Amint megszűnik az építkezés, természetesen okafogyottá válnak ezek a táblák, akkor visszaáll az eredeti rend. Itt szeretném még megemlíteni azt, hogy a múlt héten csütörtökön képviselőtestületi ülés volt, ahol a rendőrkapitány úr beszámolt az elmúlt évben végzett tevékenységéről, ott külön megkértem a segítségét, és felhívtam a figyelmét arra, hogy fokozott ellenőrzést kérünk ebben a körzetben az elkövetkezendő időben, hiszen a parkoló bővítése ezzel a folyamattal, hogy elkészül, nem fog megállni.
1: Uh-huh. Oké, okay. Visszatérve tehát a Bercsényihez, a Pollák Mihály utcáról közlekedve van szó arról, egyébként nem is tudtam, hogy azt tudom, hogy nagyon sok hát, munkásembert lévén, illetve alvállalkozó, aki ott a Léna lakópárknál dolgozik, ott parkolnak végig a Pollákon. Sokszor azt nézzük, hogy hányadik utcáig tart le a sor, ugye, hogy mennyire sok az autó, de azt nem tudtam, hogy a Bercsényi utcába is beparkolnak rendszeresen.
2: Hát igen, ők úgy gondolták, hogy ő nekik kijár az, hogy a kapuhoz közel álljanak,
1: igen,
2: meg.
1: Igen.
2: Hát nem jár.
1: Akkor most tulajdonképpen őket korlátozzuk, és próbáljuk akkor az ott lakók nyugalma és idegei miatt ezt a dolgot megoldani. Jó, akkor ezt is jó tudni. Egyébként pedig, ami a körzetedet illeti, mondtad, hogy arculatváltás kezdődik, rengeteg a terv. Pollák Mihály utca, Szedres utca, építőkutya.
2: A Fegyves utca a legfontosabb.
1: A Fegyves utca a legfontosabb,
2: pláne. Hiszen amint véget van a Gesztenyés parkoló második ütemének a felújításában, másnap már kezdjük a Fenyves utca teljes körű felújítását, és hogyha valahol tényleg változás lesz, akkor a Fenyves utca az a tipikus példája az, hogy hogyan, milyen körülményeket kell kialakítani egy városban, amennyiben módja van rá, hogy úgy érezzék a lakók, hogy jó ott lakni, kellemes környezetet biztosítunk, hiszen a teljes útfelület járdaszakasz felújul, illetve a hőközpont utáni részen az a gettó jelleg, ami jelenleg van, meg fog szűnni, és ott is egy kulturált városképet tudunk majd biztosítani.
1: Mivel tudjátok biztosítani? Parkosítással, padokkal,
2: parkosítással, fásítással? Természetesen teljes növénycsere lesz azokon a részeken, ahol a felújítás történik a park részeken, illetve a hőközpont utáni részen, ott teljesen meg fog változni az utcakép, megváltoztatjuk a parkolást, mert hiszen megszűnik egy járdaszakasz, ahelyett ilyen halszálka kialakítású parkolók lesznek, és a végében egy kis ligetes részt szeretnénk kialakítani az utca elején, az utca végén, tehát teljesen normális kulturált kinézete lesz majd annak az utcának is.
1: Szinte láttam, hogy a szemed előtt van a terv, amit nyilván te már sokszor láttál. Ezt láthattuk mi bárhol is, bármikor, vagy ez nem lett publikálva?
2: Az az igazság, hogy hát nagyon szerettem volna megörökíteni azokat a pillanatokat, amikor az elmúlt másfél-két évben én rengetegetben voltam a műszaki osztályon, és én végigkísértem az első perctől kezdve a tervek elfogadásáig az, hogy hogyan fog kinézni egy utca. A legnagyobb élmény számomra az jelentette, amikor a Pollak tömbelsőt újítottuk föl, és a hatalmas méretű A0-as pauszra rajzolt térképek is előkerültek a vízműtől, hiszen hiába van mostanában digitalizáció, sokszor elő kellett venni azokat a nagyméretű pauszokat, hogy eredetileg hogy voltak lefektetve azok a vezetékrendszerek, és akkor született meg az a döntés, hogy nem javítgatunk, hanem a legjelentősebb feladat az, hogy a Szerdes Pollak tömbelsőben az összes közművezeték cserélésre fog kerülni, újak kerülnek kiépítésre, hiszen a régiek már olyan állapotban vannak, hogy fölösleges lett volna toldozni, fordozni, és akkor átélni azt, amikor a papíron látni a múltat, meg a jövőt, hogy hogy fog kinézni, már pontosan minden növényhelyét tudom, hogy mi hova lesz szültetve, és nagyon elegáns környezet tudunk kialakítani.
1: Most már ugye a Szedres utcát is említetted, miközben én azt próbáltam volna kilobbizni a kedves hallgatóinknak, hogy a Fenyves utcai terveket láthatjuk-e, de akkor most már nem sok idő, és láthatjuk majd élő valóságban a kivitelezést. Egyébként a Fenyves utcára vonatkozólag kaptunk is hallgatói kérdést, hogy majd kérdezzük meg tőled, mert hogy volt ugye egy lakossági fórum korában is volt ígéret a felújítása, és azt mondtad, hogy akkor kezdődik a Fenyves utca felújítása, amikor a gesztenye is befejez, de ez körülbelül mikorra várható?
2: Amint említettem, az 90 és 110 nap között van a gesztenyés kettő ütemnek a befejezése, de amint úgy alakul a helyzet, abban a pillanatban kezdjük, tehát még a szeptember környékére legkésőbb szeretnénk elkezdeni, és még annyit hozzátennék, hogy a lakossági fórumra azért mi minden alkalommal elvisszük az utcaképet, hogy még a járda szakasznak a kiosztását is láthatták a lakók, hogy hogy fog kinézni, tehát teljes körű tájékoztatást igyekszünk adni.
1: Igen, igen, ez fontos. Jó, tehát az a lényeg, hogy karácsonyra meg lesz. Tudod, szokták mondani, hogyha így valaki van. Építkezik, hogy mikorra lesztek benn, mikorra költöztek be. Karácsonyra. Tehát mindig karácsonyra akarunk mindent letudni. Karácsonyra meg lehet. Jó, építőkútja?
2: Építőkútja pedig úgy van, hogy most véletlenül akkor, amikor elfogadtam a Telepaksnak a meghívását a teletaxival, végigmentünk a Krisztiánnal, és az építőkutyára egyszerűen már nem jutott idő. Na, utána én megkaptam, hogy mi van, kimaradt.
1: De kimaradt a műsorból.
2: Nem maradt, kimaradt a műsorból, nem fért bele, és most hangsúlyozom, hogy azért van logikailag a harmadik helyre besorolva, hiszen összegében is a legkisebb összebb volt, de örömmel jelenthetem, hogy a 8-14-es számú épület előtt a 16-18 és a 22-24 szám közötti nagyobb terület egybe lett véve, és ők jövő tavasszal már elkezdődik, és nyárra teljes pompájába fog állni az az utca részlet is.
1: Tehát ott is utca, járda, minden, út felújítás minden. Várható.
2: Igen, igen.
1: Hát rengeteg a munka, nem tudom, hogy kihagytunk-e bármit is, vagy nagyjából mindent átvettünk. Lényegében majdnem azt kell mondjam, hogy a teljes ötös körzetet felöleltük, a strandtól a Bercsényig, meddig tart a körzetet?
2: Nem, nekem az építőktől a Gesztenyés utcáig.
1: Ja, bocsánat, igen, de a strandot is ugye...
2: Hát a strand az úgy rám maradt.
1: Az rád maradt.
2: Ürgemezővel együtt.
1: Az ürgemezővel együtt, tehát azért mondom, hogy onnantól a visszafelé mindent is átvettünk, és hát említetted egyébként, és mit értettél az alatt, hogy amikor azt mondtad, hogy teljes arculatváltás következik a körzetben, ennek a sok felújításnak köszönhetően?
2: Természetesen, hiszen akkor, amikor a fenntartható városfejlesztési stratégiát elfogadtuk még az előző testületben, én így kerülhettem be ebbe a projektbe, hogy elolvastam, és ebben találtam egy rés a pajzson, egy kis részt, hogy hogy lehetne beletenni ezt a kerületet. Tett, és én már akkor tudtam, hogy mit kellene csinálni, és annyira beleillett az arculatba ez a fenntartható városfejlesztésbe, hiszen itt a legfontosabb a zöld felületek felújítása, és mi úgy kaphattunk lehetőséget, főleg a Pollák-Szerdesbe, de az építők útján is, hogy a zöld felületnek a megóvása, növelése. Nagyon-nagyon komoly munkát végzett a kertész tervezünk, hiszen légköbméterre ki kellett számolni, hogy mennyi, mihez nyúlunk hozzá, mi marad meg, tehát pontosan nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy mihez akarunk hozzányúlni. Nagyon szigorú volt a zsűri, érdekes volt először részt venni egy olyan tervbírálaton, amikor egy brüsszeli képviselő is telefonon Teams-es értékelés volt, 6-8 értékelő ott ült előtte, és nekünk mindenről számot kellett. Teljesen képbe voltak azokból a növényösszetételekből, amik kikerülnek, hiszen itt kell említenem, hogy nagyon meg kell változtatni az utcaképünket, hiszen addig, amik eddig mentek növények, nem tarthatók fenn. Olyan növényeket kell telepítenünk, amelyik tűri ezt a szárazságot, hiszen sajnos itt van a szinte szubtrópikus éghajlat, és hiába próbálunk mi bármit csinálni, ha nincs locsolva, ha nem úgy van kezelve, akkor azonnal kiégnek. Tehát itt már azért tudatosan törekedtünk arra, hogy az a növény összetétel olyan legyen, hogy tükrözze ezt a törekvést, illetve a Pollák-Szerdes tömbbelsőbe lesz egy olyan rész, hiszen a terepadottság olyan volt, hogy egy úgymond esőkertet alakítunk ki, ott egy kicsit lejt a terület, és oda olyan növényfajták kerültek be, hogy amikor esik az eső, ott természetes gyűjtővíz formájában megtartjuk a vizet, és azok a növények nagyon jól fogják ezt tűrni remélhetőleg.
1: Mennyi mindenre kell gondolni?
2: Még annál is többre,
1: igen. És ott ugye még nem tartunk, hogy pálmafákat meg ananászfákat kelljen ültetnünk, de valóban nagyon fontos, amit mondtál, és tényleg egyébként sokszor azt tapasztaljuk nyáron a kiskertekben is, hogy az öntözés már nem elég. Így is, úgy is megég a paradicsomnak a levele, meg a paprikának a levele, tehát elképesztő. Van kedvenc utcád a körzetedben?
2: Tulajdonképpen nekem mindegyik utca a kedvencem. Én a legkisebbel kezdeném, a Tölgyfa utcával. Uh-huh. Hogy amilyen volt, most nem a legjobb képét mutatja, hiszen itt bizonyosodott be az, hogy amikor a felújítás után átmenetileg beültették fűmaggal, és egyszerűen nem maradt meg ebben a hatalmas szárazságban a fűmag sem, hiszen kiég, de azt ígérhetem az utca lakóinak, hogy az októberi beültetéskor már azok a növények fognak oda kerülni kiültetésre, amelyek majd a Fenyves utcába, illetve a többi helyen is, úgyhogy addig kis türelmet kérek, most a városkép nem a legméltóbb ahhoz, amit szeretnénk, de ígérem azt, hogy jövőre azért már egy teljesen felújított, tényleg a 21. századi megfelelő utcakép ben fognak élni az ott lakók.
1: Nagyon jól hangzik, és akkor csak nagyon röviden, egy percben gyorsan végig tudjuk futni a legfontosabb tudnivalókat. Gesztenyés utcai parkolófelújítás, indul a második ütem szerda reggel, kedd éjszakáig. Kedd éjszak már ne parkoljatok ott, mert el lesznek szállítatva az ott lévő autók, amiket ott találnak, tehát ezt erre ügyeljetek. Kitartást kívánunk.

0: mert hát igazából a Léna lakópark nál dolgozókat szeretnénk arra ösztönözni ezzel, hogy ne álljanak oda, és ne a kocsibeállókban és kapubejárókban parkoljanak, majd megoldják. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is, hogy tájékoztatást adhattam a 5-ös számú körzetfejlesztéseiről.
0: Kudorni Szanyi Katalin volt a vendégem, tehát a Paksi 5-ös számú körzet képviselője.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó, hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljutatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmával. Emlékeztettek arra, közel 40 éve nyilvánította május 31-ét a WHO dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Azt írták, bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7

0: millió ember hal meg a dohányzás következtében, ebből mintegy 1 millió 600 ezer haláleset a passzív dohányzás számlájára írható. A PTE-AOK, a WHO 2023-ban készült felmérésére hivatkozva közölte, az Európai Unióban 24% a dohányzók aránya a 15 év feletti lakosság körében, míg Magyarországon e felmérés alapján a 15 év felettiek 26%-a használt hagyományos dohányterméket. A férfiak 32%, a nők 21%-a dohányzik, míg a 40-54 évesek körében a legmagasabb 36%-os a dohányzók aránya, és a 15-24 évesek közül is majdnem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. Több lakossági fórumot is összehívnak a héten Pakson. Holnap délután a Gesztenyi utcai parkolók felújításának második ütemével kapcsolatosan várják lakossági fórumra az érintett lakóközösséget a Gesztenyi utca 5-7 szám előtt. Az eseményen a projekt aktualitásairól számol be a körzet önkormányzati képviselője Kudorné Szanyi Katalin. A fórumra kedden délután 5 órára várnak minden érdeklődőt. Szerdán a Zöldfa és a Sebestyén utca felújításával kapcsolatosan tartanak lakossági fórumot. Az eseményen tájékoztatják a résztvevőket a két utca felújításának terveivel kapcsolatosan, és részletesen ismertetik a projektet. A fórumra Mezősi Árpád önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket szerdán délután 16:30-ra a Városháza földszinti nagytermében. Ismét várja az érdeklődő paksi vállalkozókat a Széchenyi Programiroda Paksi Kontaktpontja a héten. Szerdán reggel 8 órától délután 4 óráig a Paksi Városháza földszinti irodájában ismét fogadják a pályázati lehetőségek iránt érdeklődő vállalkozókat, cégvezetőket. A Széchenyi Programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek a vállalkozásoknak az uniós pályázatok adminisztrációjában. A kontaktpont támogatást nyújt a pályázatok adminisztrációjához és előkészítéséhez, megvalósításához, segítenek átlátni a pályázati feltételeket, valamint áttekinthetik együtt a szükséges dokumentumokat is. A kontaktpont ügyeleti jelleggel meghatározott napokon tart nyitva, ezért kérik az érdeklődőket, hogy előzetesen egyeztessenek időpontot munkatársuknál. Időpontot foglalni a 0630 401 60 95-ös telefonszámon lehet.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Jól haladnak a rehabilitációval a PFC sérült játékosai, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Lenzser Bence márciusi combsérüléséből épül fel, és mint mondta, hamarosan visszatérhet a csapathoz a közös munkára, már futóedzéseket végez. Kinyik Ákos térdének rehabilitációja szintén jó ütemben halad. A paksi védő a közelmúltban kontrollvizsgálaton járt, ahol pozitív visszajelzéseket kapott az állapotáról. Kinyik Ákos a csapat pihenője után már szintén megkezdheti a közös felkészülést a többiekkel. A PFC június 15-én tér vissza a pályára, ekkor kezdődik a felkészülés, mely során az edzések mellett a paksi gárda 10 edzőmeccset is fog játszani.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Élesztő.

0: 4-es Street zenekar itt a Paks FM-en hétfőn délelőtt, és egy fantasztikus koncertet adtak Tolnán a Városnapján szombaton este. Rengeteg volt a program a hétvégén, és folytatódik, így kezdődik a nyár. Sok-sok programa lesz a hét, és mindjárt erről lesz szó. Előtte viszont egy fontos információ. Baleset történt az M6-os autópályán, a Budapest felé vezető oldalon Kulcs térségében egy személyautó szarlagkorlátnak ütközött. Erről tájékoztatott bennünket az Útinform. Tehát M6-os autópálya Budapest felé vezető oldala 63-as kilométer szelvénynél történt a baleset, tehát ez Kulcs térsége. A külső sávot zárták csak le, ott tart a helyszínelés, ott egy picit legyetek óvatosabbak. Egyébként távolabb, szintén ebben az irányban, tehát M6-os Budapest felé Érdnél a 15-ös és a 20-as szelvények között folynak most a karbantartási munkálatok, és a Budapest felé vezető oldal van lezárva, a Pécs felé vezető oldalon pedig irányonként csak egy-egy sáv járható, és ott általában azért jelentős torlódás alakul ki, ott azt az 5 kilométert át kell vészelni. Én emlékszem, amikor legutóbb arra jártam pár hete, és ott egy két kilométeren keresztül volt lezárva az autópálya, akkor is erőteljesen torlódott, főleg a reggeli órákban, úgyhogy most az 5 kilométer az egy kicsit kellemetlenebb lehet. Úgyhogy ügyeljetek, tehát M6-os autópálya Budapest felé, Kulcs térsége, 63-as szelvény, és csak egy sáv van elzárva, baleset történt, de aki gyalog közlekedik, annak mindig egy picit könnyebb dolga van bizonyos szempontból. Igaz, Levi? Nem kell torlódásokra számítanod.
1: Nem, torlódásokra a járdákon ezúttal nem lehet számítani.
0: Hát mondjuk nem tudom, hogy mennyi járdán közlekedtél ma, vagy tehát, hogy onnan hátulról jöttél, vagy...
1: Nem, számos járdán ma közlekedtem már.
0: Számos járdán?
1: Igen, számos járdán, annyi járdán, hogy tudok is egy ilyen tényleg ilyen, kvázi egy ilyen medián képet mondani arról,
0: hogy
1: mi történik
0: mondjál.
1: Kína járdákon.
0: Mi történik Kína járdákon, illetve hát, Paks városában?
1: Az ég egyet a világon semmi.
0: Ne idegesíts.
1: Mármint, hogy például, amikor tegnap rúgtam a járdákat, hát az kísérteties volt. Vasárnap ilyen kísérteties Paks este már.
0: Na ugye?
1: Nagyon súlyos. Igen. Egy teremtetli. Két sünnel találkoztam.
0: Ez hány órakor volt, éjjel kettőkor?
1: Nem egészen... Szerintem még tizenes se volt.
0: Két sünnel a fő utcán, a kis hegyén, tényleg?
1: És egymás mellett voltak, vagy egymás mögött inkább, és rettegve lapultak, és várták, hogy elmenjek mellettük, és végül is ez történt. Nem láttam őket nyilván.
0: Járdán? Tehát a járdán találkoztál
1: velük? A járdán voltak, igen. A ház felüli oldalon ott osontak.
0: Figyelj, egyébként igen, előfordulnak a sünök, de főleg olyankor, amikor már tényleg egy lélek sincs, mondjuk egy órája, vagy nem tudom, tehát ez amikor tényleg mindenki elül.
1: Tehát ez még azt is jelenti, hogy akkor már, amikor mentem, már egy órája egy senki nem jártak át az utcákon, tehát konkrétan nem láttam élőlényt.
0: Ez elképzelhető vasárnap este Pakson.
1: Hát
0: tudjuk be annak, hogy kisváros. Viszont hogy lehet, hogy hétfőn reggel is azt mondod, hogy viszonylag az ég egyet a világon semmi nem történik, azért forgalom csak van.
1: Mi forgalom? Nem? Persze, de laza.
0: Laza.
1: Persze, laza, és az emberek is lazák, és laza hét kezdésnek tűnik ez nekem. De olyan kellemesen lazának, úgy értem.
0: Igen, mert mi szeretjük, Levi, ezt az időt.
1: Sőt, lehetne még egy kicsit még ilyenebb.
0: Igen, nem is tudom, tegnap, vagy melyik nap volt az, amikor dél körül jöttünk haza, és akkor azt beszélgettük, hogy 25 fok felhőkkel mennyire más, mint 25 fok felhő nélkül.
1: Így van.
0: Nem lehet összehasonlítani.
1: Összehasonlíthatatlan. A felhők mennyit jelentenek?
0: Hihetetlen, de
1: mennyire jó, hogy a napnak pont azt az élét veszik el. Ez az ultimate kiránduló idő.
0: Éles.
1: A 25 fok felhőkkel. Igen. Akkor kell menni túrázni.
0: Igen. Úgyhogy, de tényleg, ha süt a nap, én csak olyan helyen tudok túrázni, ahol fák vannak.
1: Fás, erdős helyen, így van.
0: És mindig arra az oldalra húzok, ahol árnyék van. És szoktam nézni egyébként nyáron, amikor ez a nagyon tikkasztó hőség van.
1: És muszáj
0: a főutcán közlekedni. Aha. És szoktam kezdeni nézni azt, hogy így az emberek, tudod, ilyen eltikkadva mennek, meg főleg ilyen bevásárló hátukat cipelnek, és akkor mennek, és azon gondolkodom, hogy de legalább menne át a túloldalra, ahol árnyék van. Tehát azért mindig a főutcának az egyik oldala mindig árnyék van.
1: És ezt már én is szemügyre vettem, és tudatosan használom ezt.
0: Én is, abszolút. Én mindenkinek felhívom figyelmét arra, hogy...
1: Igen, menjünk át az útestem egy kicsit.
0: Ennek most lehet, hogy nem örülnek azok az üzletek, amelyek a napos oldalon.
1: Ráadásul itt most bemondjuk a rádióba, és csináljuk az ingyen reklámot a túloldalon
0: Nem, én mindenkit arra buzdítok, hogy ne halaszd el a bevásárlást, de miután megvette a napos oldalon azt a nem tudom, hogy micsodát, menjen vissza az árnyékos oldalon. Főleg, hogyha mit egy 500 métert megint gyalogolni kell.
1: Kíváncsiak, hogy ennek most ezen a nyáron lesz a foganatja ennek a kis beszélgetésünknek, Andi.
0: Csak
1: az a baj, magunk alatt is vágjuk a fát, mert ha véletlenül arra felé van dolgunk, akkor tele lesz emberekkel az árnyékos oldal, és nem lesz helyünk inkább.
0: Nem, figyelj, nem, én azt gondolom, hogy amikor a tikkasztó hőség van, akkor jön az a jelenség, aminek, hát nem azt mondom, hogy előszelét tapasztalhattad ma, de amikor azt szoktuk mondani, hogy kihal a város, tehát, hogy nagyon sokan vagy elmennek nyaralni, szabadságon vannak, vagy egészen egyszerűen csak 40 fokban tényleg mindenki behúzódik.
1: Sehova. Hát figyelj, igen. Ez is biztos ezerszer elhangzott már, de a mediterrán országokban a siesta jelensége az egyáltalán nem véletlen. Tehát ők pontosan tudták, hogy semmi produktívat nem lehet csinálni ilyen melegben.
0: Abszolút.
1: Akkor vissza kell vonulni egy pár órára, és akkor minden oké lesz.
0: Múltkor láttam egy dokumentumfilmet, és a srác egy, nem tudom, valamilyen, ez az afrikai terep kellős közepére valahol letette magát Kenyában, vagy nem tudom én hol, és ott forgatott dokumentumfilmet, és akkor mutatta, hogy így egy ilyen, hát eléggé nem túl rendezettek volt ott a településen az útviszonyok, meg minden, de volt ott valami kis téglarakás, és akkor ott ücsörögtek ilyen fekete bőrű kedves emberekkel, és akkor így mondta a kamerában, hogy hát most igazából az van, tehát így próbálta kommentálni, hogy mi történik, hogyan zajlik egy napjuk az ott éleknek. Itt igazából most ugye az van, hogy most ugye 51 fok van, még 6 órán keresztül 51 fok lesz, ilyenkor nem csinálnak semmit.
1: Ilyenkor nem lehet.
0: Így ülünk, azt mondja, ülünk itt az árnyékban, és ne, tehát, hogy ez hihetetlen, tényleg.
1: De tök, tehát figyelj, 51 fok, tehát mi itt már, amikor már 35 fok van, akkor kezdődik a teljes hasznaveltetlenség, és akkor még ugye annál följebb szoktunk menni, nem, sajnos.
0: Egyébként képzeld, de pont most volt itt Kudorné Szanyi Katalin képviselőasszony, és mondta, hogy a lakótelepen tényleg mennyire másként kell már a polgármesteri hivatal műszaki osztályának gondolkodni, mint 30 évvel ezelőtt, hogy amikor a felsításról, meg az új bokrok telepítéséről gondolkodnak, akkor már olyan növények ültetésében kell gondolkodni, amelyek szárazságtűrőek, stb. Tehát, hogy
1: megváltozott
0: totálisan,
1: a szitu teljesen.
0: Totálisan.
1: És tudod, itt meg a törekvések, hogy mit lehetne csinálni a változó éghajlattal konkrétan a mezőgazdaság terén. Tehát ott is azért már kezdik átgondolni, hogy mi az, amit érdemes lenne vetni, ami biztos, hogy kibírja ezt a nyári hőséget.
0: Igen. Beszélünk mindenről azért, mert annyira örülünk ma a felhőknek.
1: Igen.
0: Egyébként nem esik kint, mert mondtad,
1: de
0: hogy
1: nem.
0: Nem. Az egész Dunántúlon nem. Esik, csak de mondom, az egész Dunántúlon esik. A Duna vonalában még nem, de lehet, hogy majd jön errefelé, és egyébként egyes, tehát igen, első fokú riasztás van kiadva az egész országra, de csak az ivatarok miatt, tehát hogy az nem egy olyan.
1: Nekem az esőzés szempontjából jöhet, mert azt nagyon szeretem. A mennydörgés, attól vagyok ki, azt nem bírom. Nem bírom a hirtelen hangot. Az megijeszt. Akkor zenét kell hallgatnom, amikor vihar van, zenét hallgatok fejhallgatóval, és akkor minden oké. Akkor nem hallom.
0: Jó, hát az tud nagyon hangos és ijesztő lenni, főleg éjszaka. Én azóta vannak gondjaim a mennydörgéssel, mióta kutyánk van. Mert a kutyánk nagyon fél tőle, és már amikor, én még nem is gondolnám, hogy mindjárt vihar lesz, de ő már valószínűleg érzi.
1: Érzi,
0: és már minden áron be akar jönni, ugye a laktérbe, miközben ő kinti kutya, és hát nem jövünk be.
1: Nem.
0: Úgyhogy ő kézede azt találta ki, hogy mivel ha nem engedjük be, és vihar van, meg mennydörög, akkor elszökik. Elszökik, és átmegy a mamához, mert hogy anyukám 800-zal arrébb lakik, és anyukám beengedik.
1: Jó, de figyelj, de így egyébként, tehát, hogy nincs, hogy nem kell messzire menni, hát akkor tudja már mi a terület.
0: Itt a jó unoka, fogja magát, tehát a nyoma már, az ilyetetlen.
1: És ugyanezt csinálja nagy drogon a macskánk, a Sasha.
0: Sasha?
1: Igen, Sasha. Hogy ott sincs itt túlna távolság a nagymamámnak a háza, meg anyukámnak a lakása között. Ő átjárogat, és a legtöbb időt egyébként már a mamánál tölti, de néha följár anyukámhoz is, kajálgatni, pihengetni egyet, ölelésre vágyik. Meg no, aztán megy is le kalandozni, és így a két place között tök jól. Szerintem kicsit van csak messzebb, mint amit te mondtál, ez a 800 távolság, de nem annyira ott a kertek alatt közlekedve simán eljött.
0: Na, végre hallok egy másik állatról is, amelyik így közlekedik nekem, tudod, megyek hazafelé, és akkor már a, nem tudom, a negyedik szomszéd azt mondja, hogy kiabál, hogy Andi, láttuk a kutyát, átment a mamához, mondom, igen, igen, jó, oké, akkor nem tesszük be a Pakson hallottam csoportba.
1: De anyukának meg ugye nyitott az a macska ajtója, tehát az kibejárkál kvázi bárki, mármint macskák, nem emberek. És ott a lépcsőházban is vannak olyanok, akik tartanak macskát, és általában nálunk kötnek ki ezek a macskák is. Uh-huh. Tehát anyukám lakásába belép valaki, akkor jó eséllyel találod két olyan macskát, aminek egyébként semmi köze hozzá. De ott néha ott ellazulgatnak egy délután, aztán lelépnek. Van, hogy ott éjszakáznak. És akkor mennek ott is a messenger üzenetek, hogy nem, nálad van véletlenül a macskánk, de igen, itt például ez egy kanapéban.
0: Nagyon jó. Na, visszatérve egyébként arra, hogy a gondolatodra, hogy hát most itt ugye favorizáltuk az árnyékos oldalt, és vajon jobban használják-e majd a paksiak a főutca árnyékos oldalát nyáron?
1: Mindent elkövettünk, Andi.
0: Június 1-ben majd meglátjuk. Képzeld el, hogy csak hogy honnan érdemes, hogy miért érdemes a Paks FM-et hallgatni. Nem hiszed el, mi történt velem ma reggel.
1: Na.
0: Emlékeztem rá, hogy a vételkörzetben ezen a hétvégén valahol 4-es street koncert volt, és egyszerűen nem ugrott be, hogy hol is, mert betettem egy 4-es street számot az előbb, mondom, hogy jó, lekonferálom, hogy milyen fantasztikus koncertet adott, mert én tényleg azt hallottam, hogy nagyon jó volt a koncert, de nem ugrott be, hogy hol. És beírtam a keresőbe, hogy hol lépett fel a hétvégén a Paksi körzetben valahol a 4-es street zenekar, és ugye tudod, amikor ilyen AI módban van téve, és észre se veszem, és rögtön a ChatGPT-nek kidobja a választát, nem hiszed el, hogy mit válaszolt.
1: Mit?
0: Képzeld el, mit válaszolt.
1: Na.
0: Vajon tudja, hogy én kérdeztem.
1: Na.
0: Elmondta, hogy a múlt hétvégén, május 30-án szombaton este Tolnaváros napja keretében lépett fel a 4-es street zenekar, és a következő mondat, ha szeretnél legközelebb is értesülni a környékbeli koncertekről, a Paks FM oldalán, képzeld el, a Paks FM oldalán követheted a programokat.
1: Úristen.
0: Na most szerinted olyan azért válaszolja ezt, mert vágja, hogy itt a, tudod, szokták mondani, hogy azért ő okos, hogy az egy olyan számítógépről tesztük vele a kérdést, ahol sok Paks FM dolgot böngészünk, vagy egyszerűen...
1: Hát biztos annak köze van hozzá amúgy.
0: Mert ugye a weboldalunkra kint, tehát kint
1: persze,
0: volt a 4-es street zenekarnak is
1: folyamatosan a... Folyamatosan azt nyitjuk meg a böngészőben,
0: igen,
1: a saját oldalunkat is. Minden esetre már az AI is referál ránk. Na,
0: tessék, ezt akartam kimélni.
1: Talán majd a hatalmas nagy gépforradalom során megkímélik az életünket.
0: Így van. Na, Levi, indul a nyár, június 1-je van.
1: Hihetetlen nyár van, imádom.
0: Imádod? Na, igen, egy kicsit felhősebben szeretjük mi Levivel, de azért
1: biztos
0: örülünk neki.
1: Olyan napok is, majd egy-kettő nem.
0: Egyébként pont ma reggel így az élesztő alatt már itt cseteltem Olasz Gabival, a zenei főszerkesztőnkkel, hogy kérdezte, hogy szerinted mikortól robbantsuk a nyári slágereket? Mert ugye nem mindig június 1-től robbantjuk, az már időtől is függ. Nem, jó, mi beszoktuk csempészni.
1: Igen, már.
0: Beszoktuk csempezni, Levi, de hogy igazából, amikor ugye a június közepén a suli véget ér, akkor robban úgy igazán a nyári szünet.
1: Ez igaz.
0: Tehát
1: ez
0: akkor robban úgy igazán
1: ez
0: a nyár.
1: Ez még kvázi nyár.
0: Úgyhogy mondtam a Gabinak, hogy nem tudom, nézd a hőmérőt, és akkor...
1: Hát itt már nekem a hangulat, én már érzem akkor is, amikor még nincsen. Én már tavasz elején éreztem, hogy itt nyáron menő lesz a szitu.
0: Menő lesz a szitu?
1: Nyári szitu lesz. De jó lesz. És
0: de még nem tudjuk pontosan, mert ugye egy El Niño, La Niña, milyen szélsőségek lesznek, de biztos, hogy lesznek nagyon meleg napok, úgyhogy most egy picit örüljünk a felhőknek.
1: Így van.
0: Oké, Levi, adom át neked a terepet.
1: Ja,
0: csak egy gyors kérdés, még te voltál a Gabi koncertjén?
1: Nem.
0: Én is lemaradtam róla. Koncertezett a Silent Zone, mindegy. Majd ja, a Gabit holnap, légy szíves, faggasd ki.
1: Kikérdezem, persze.
0: Faggasd ki a koncertről. És akkor még egy információ, még egyszer a baleseti információ. M6-os autópálya Budapest felé, Kulcs térsége 63-as kilométernél külső sáv zárva. Baleset történt, egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. Legyetek ügyesek és jók az utakon is. Levi, téd a terep.
1: Oh yeah.
0: Levi jön, Strasser Andi búcsúzik. Sziasztok.
2: Wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: A pontos idő 9 óra 28 perc, és június 1-e van. Wow, kezdődik a nyár. Én Gracza Levente vagyok, ti a Paks FM-et hallgatjátok, itt leszek veletek egészen 2 óráig. Fantasztikus órák elébe állunk, ugyanis csodálatos zenék lesznek, lendületes dolgok, és hamisítatlan Pál Pikati féle tudósítás is vár rátok az elkövetkezendő órák során, arról nem is beszélve, hogy déltől egyig egy jó kis best of 30 órával megünnepeljük ezt a nyárias hétfőt. Nos, témimpala következik. 2026-ból egy idei track a Dracula, Kevin Parkertől, a hihetetlenül tehetséges ausztrál zenésztől. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Emergency House halhatatlan dűbörög a ház című trekét hallottátok Metzger Viktória és Andró feldolgozásában. Az Ultimate Magyar Partislágerről beszélünk. Éva Max következik, Sweet But Psycho 2018-ban egyenesen. Let's go!

Miss Smooth, Danny és Rico szólt az imént. 2021-ből hallhattátok a 12 hónap című számot. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Rovi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órákban.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, írja az MTI a cserendőrség közlése alapján. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság Facebook oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint a sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, amelyek során 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve, írja az MTI. A paksi energetikai kerekasztal május végi összejövetelének vendége Cserháti András mérnök fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak. A Csengei Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai, a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának teljesítményigénye mellett az is szóba került, hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Hetzman Albert főszervező elnök foglalt össze az előadás lényegét rádiónk hallgatói számára.
3: Az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példát akarok mondani. A Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programot

0: belül többször a személyzetet a hold irányába. Annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még Egyesült Államokban, mint ez a rakéta hőteljesítményben produkált. Tehát más léptékek működnek ott. És hát ezt tekintette át az előadó, és egészen a Gagarin féle, meg egészen a V2-es rakétától indulva a mai legmodernebb rakétákig.
1: Ismét várja az érdeklődő paksi vállalkozókat a Széchenyi Programiroda Paksi kontaktpontja a héten. Szerdán reggel 8 órától délután 4 óráig a Paksi Városháza földszinti irodájában ismét fogadják a pályázati lehetőségek iránt érdeklődő vállalkozókat, cégvezetőket. A Széchenyi Programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek a vállalkozásoknak az uniós pályázatok adminisztrációjában. A kontaktpont támogatást nyújt a pályázatok adminisztrációjához és előkészítéséhez, megvalósításához, segítenek átlátni a pályázati feltételeket, valamint áttekinthetik együtt a szükséges dokumentumokat is. A kontaktpont ügyeleti jelleggel meghatározott napokon tart nyitva, ezért kérik az érdeklődőket, hogy előzetesen egyeztessenek időpontot munkatársuknál. Időpontot foglalni a 0630 401 60 95-ös telefonszámon lehet.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 10 óra 4 perc, június 1-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Leoni kezdi be ezt az órát. 2024-ből fogjátok hallani a Simple Life című számot, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítás is vár rátok. Azt mondom, kezdjünk neki, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
1: Összeköt.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Június 2-án, azaz holnap 17 óra 30 perctől Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galériájában a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek vizsgakiállítása lesz. Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja Matókné Misóczky Mária, az intézmény egykori igazgatója. Közreműködnek az intézmény növendékei, a kiállítás pedig június 15-ig tekinthető meg a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartási idejében díjtalan belépés mellett. Június 5-én térzene lesz az Atomtéren, a zenekedvelők nagy örömére a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében. 16 órától klarinét zenekar, 17 órától pedig vonós zenekar szórakoztatja majd a nagy érdeműt. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 5-én, azaz pénteken lesz vetítés, 3 premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Varázslatos Titokfát vetítik, ez egy családi fantasy. 18 órától a Vadászidény második része következik, egy vígjáték, 8 óra 30 perctől pedig egy horror, a Backrooms, hátsó szobák címmel.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
4: Friss ajánlatunk! Klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
3: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összekött. Információk helyből helyben.
1: Június 2-án zárul a Paksi 3. Koregyeteme. A 2025-26-os tanév tavaszi szemeszter utolsó előadása kedden 15 órakor lesz a Paksi Városháza nagy termében. A záró összejövetele a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve jegyében zajlik. Önkormányzatiság útelágazás előtt címmel professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár tart beszámolót, melynek helyi témája is van, ugyanis az előadónak paksi kutatásai is vannak, tájékoztatta rádiónkat dr. Nagy Janka Teodóra, tanszékvezető egyetemi tanár, főszervező.
2: A záró előadásunk nagyon különleges tartalmat hordoz. Egyrészt szeretnénk kapcsolódni az előző szemeszterben, ebben a fél évben is a Magyar Tudomány évéhez, a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójához. Pálné Kovács Ilona professzorasszony, akadémikus beszél az évtizedes kutatásokról, az önkormányzatiság lényegéről, annak a változásáról az elmúlt időszakban, illetve azokról a válaszutakról, amelyek ma a helyi közösségek és a helyi közösségeket képviselő önkormányzatok előtt állnak. Úgy gondolom, paksi kutatásai is voltak, tehát lesznek egy helyi vonatkozásai is. Az a kívánságunk, hogy egy olyan kellemes csoportképpel tudjuk majd zárni ezt a szemesztert is, mint tettük ezt nagyon felszabadult légkörben az elmúlt szemeszter zárásaként, soha nem látott hallgatói létszámmal.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Rocks FM. Összeköt.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, írja az MTI a cserendőrség közlése alapján. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították. Június 2-án zárul a Paksi 3. kor egyeteme. A 2025-26-os tanév tavaszi szemeszterének utolsó előadása kedden délután 3 órakor lesz a Paksi Városháza nagytermében. A záró összejövetel a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány évejegyében zajlik. Önkormányzatiság útelágazás előtt címmel professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár tart majd beszámolót, melynek helyi témája is van, ugyanis az előadónak paksi kutatásai is vannak, tájékoztatta rádiónkat dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár főszervező.
5: A záró előadásunk nagyon különleges tartalmat hordoz. Egyrészt szeretnénk kapcsolódni az előző szemeszterben, ebben a fél évben is a Magyar Tudomány évéhez, a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójához. Pálné Kovács Ilona professzorasszony, akadémikus beszél az évtizedes kutatásokról, az önkormányzatiság lényegéről, annak a változásáról az elmúlt időszakban, illetve azokról a válaszutakról, amelyek ma a helyi közösségek és a helyi közösségeket képviselő önkormányzatok előtt állnak. Úgy gondolom, paksi kutatásai is voltak, tehát lesznek egy helyi vonatkozásai is. Az a kívánságunk, hogy egy olyan kellemes csoportképpel tudjuk majd zárni ezt a szemesztert is, mint tettük ezt nagyon felszabadult légkörben az elmúlt szemeszter zárásaként, soha nem látott hallgatói létszámmal.
4: Kiemelt ellenőrzéseket végez a héten Tolna vármegyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV Tolna vármegyei adó és vámigazgatóságának ellenőrei június 1-e és 5-e között a piacokon, valamint a közterületen érték.

0: értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Dunaföldváron, holnap Bátaszéken, szerdán Dombóváron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek napellenőrzések Tolna vármegyében.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Jól haladnak a rehabilitációval a PFC sérült játékosai, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Lenzser Bence márciusi combsérüléséből épül fel, és mint mondta, hamarosan visszatérhet a csapathoz a közös munkára, már futóedzéseket végez. Kinyik Ákos térdének rehabilitációja szintén jó ütemben halad. A Paksi védő a közelmúltban kontrollvizsgálaton járt, ahol pozitív visszajelzéseket kapott az állapotáról. Kinyik Ákos a csapat pihenője után már szintén megkezdheti a közös felkészülést a többiekkel. A PFC június 15-én tér vissza a pályára, ekkor kezdődik a felkészülés, mely során az edzések mellett a Paksi gárda 10 edzőmeccset is fog játszani.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontosan 11 óra 4 perc, június 1-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Kashmir kezdi be ezt az órát. 2025-ből fogjátok hallani a Wild Ride című számot, de az óra második felében jelentkezni fogok egy újabb Pál Fikati féle tudósítással is. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

A Last Frequencies hallottátok, ez volt 2023-ból a The Feeling. Nos, június 1-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Tünde, Konrád, Angéla, Torda, Justin, Paulina, Hortenzia, Simeon és Fortunát nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Már megyünk is tovább, Selena Gomez és Kygo-é a szót. 2017-ben jön az It Ain't Me.

Miley Cyrus és Brazen Cyrus duóját hallhattátok, ez volt a Know This 2025-ből. Nos, még két track következik, egy Nora Till-től, egy pedig a Hooligans-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és hamisítatlan pátfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok, nem másról lesz szó, mint az Atomerőmű Sport Egyesület múlt csütörtökön tartott éves közgyűléséről. A szó Nora Till-é, Trigger Warnings, ezt fogjátok hallani 2024-ből.

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
5: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
4: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Az Atomerőmű Sport Egyesület múlt csütörtökön tartotta éves közgyűlését az ESZI nagy előadójában. A tisztújító közgyűlésen a következő 4 évre újra választották dr. Kovács Antal elnököt, elnökségi tagoknak Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Glóz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Többek között átadták az ASE örökös tagja díjat Gosztola Istvánnak, és köszöntötték az elmúlt hetekben az MKOS által életműdíjjal kitüntetett korábbi elnököt, Juhász Sándort. Dr. Kovács Antal elnök a közgyűlés után az ASE eredményeiről, az ott folyó munkáról és tervekről beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: Azt gondolom, hogy az első 10-ben lenni ez egy nagyon nagy eredmény, és 24-ben és 25-ben is 8. illetve 9. helyezést ért el a pontversenyben az ASE. Ha belegondolunk, hogy a Fradi, Honvéd, MTK, UTE ebben a sorban 8.-9. tudott lenni az ASE, jellemzően saját nevelés sportról, akkor azt kell mondom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Tavaly évben is voltak világverseny érmek, olimpiai számban is, a kajakkenő és a judó hozta a pontokat, az érmeket, és azon nagy utánpótlás szinten is jól szerepelnek az ASE sportolók. Talán az, amit lehet látni, hogy elvárás vagy egy jó irány lehet a sportban, hogy a szabadidős sportolókkal, a utánpótlással és az élsporttal is lehet egy klubon belül foglalkozni, és egy olyan légkörben, amit azért talán ti is éreztetek itt, hogy vidáman, sok eredménnyel, sok vidámsággal senki nem magát veszi túl komolyan, hanem inkább a többieknek örül, meg igyekszik megteremteni a lehetőséget. Tehát egy ilyen év volt ez a 25-ös is. Komoly munka folyik az utánpótlásnál mindegyik szakosztályba. A mi elveink nem azt követik, hogy elkezdünk foglalkozni a gyerekkel, és ha látszik, hogy nem lesz belőle olimpiai bajnok, vagy csak heti 3 edzésre akar jönni, akkor ő már nem jöhet, hanem ő ugyanúgy a közösség tagja, és igazából ezt nagyon régóta így csinálják nálunk igazából minden sportágban, és az eredmények igazolnak minket. Az a sportolónk, aki készül a nagy megmérettetésekre, az amatőröktől vagy a társaitól kap olyan ingert különböző megoldásokban, ami neki verseny szintű inger, és ami nagyon fontos, hogy olyan közösséget épített minden sporták, hogy egyszerűen be jó lenni. Az nagyon nem mindegy, hogy milyen közeg veszik körül, és a miénk azt gondolom egy jó közeg.
3: Gazdasági szempontból az elmúlt évek is ugye stabilak voltak. Az idei esztendőben beszéljünk már egy picit a számokról is, tehát hogy mit lehet tudni, mennyire lesz stabil az idei esztendő is, és mennyiből, hogyan, milyen támogatásokból gazdálkodhat az Atomerőmű Sport Egyesület.
2: Az Atomerőmű Sport Egyesület mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azokban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent arra, hogy ha éppen több a lehetőség, akkor vehettünk volna esetleg még drágább játékosokat itt-ott, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt 2 évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, a körülményeink javítására, így sikerült a bezerédi judóterem megújítása. Korábbi években a TAO forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a 2. iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre. Erre fordítottunk az elmúlt időszakban is, és ez a évünk is azt gondolom, hogy kellő stabilitással fog végigmenni. Az, hogy mi lesz a következő, nyilván kellenek eredmények, kellenek megfelelő utánpótlás, és azt gondolom, hogy az a munka, amit az ASE csinál, az bármilyen sportvezetői szemmel nézve, politikai szemmel nézve egy támogatandó tevékenység.
3: A közeljövőben tervez-e az Atomerőmű Sport Egyesület valamiféle infrastruktúrális fejlesztést?
2: Nyilván ide mindig kellene központi források az infrastruktúrális nagyobb fejlesztésekhez. Előkészületeink vannak, amit sürgősen meg kell csinálni, ahogy elhangzott a foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenú vízitelep továbbfejlesztésére. hogyha nyilván mondjuk, hogy megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. Mindig nálunk alapelv, hogy csak addig nézünk előre, addig tervezünk előre, meddig látjuk a dolgokat. Sosem vágunk be olyan projektbe, aminek nem látjuk a végét. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
3: Két díj szokott minden évben átadásra kerülni. Az idei esztendőben az ASE örökös bajnoka. Az tulajdonképpen nem került átadásra. Nehéz volt ez a döntés?
2: Nem volt nehéz a döntés. Azért nem, mert olyan sok fiatal van, akik kenusaim most berúgták az ajtót, tavaly évben olimpiai számban voltak érmek, és ha túl korán adunk valakinek egy örökös bajnokot, akkor mit adunk neki majd, ha megnyeri az olimpiát. Tehát több ilyen van a fiataloknál. Egyébként ott néztem lentről, amikor erről beszélgettünk, végignéztem a sort, és most látok legalább 10 olyan potenciális ASE örökös bajnokát, aki most még ott van, és még a tojásai rajta van a fenekén, de majd jó lesz az. Tehát ez majd azért egy VB-éremben ez kevés, majd ha még lesz több, akkor is lesz.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Ez volt Gareth Gates és az Anyone of Us a Stupid Mistake 2002-ből, de mindenféle tekatóriázás nélkül reklám, hírösszefoglaló és Best of 30 óra következik. Let's go!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó, hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljutatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmával. Emlékeztettek arra, közel 40 éve nyilvánította május 31-ét a WHO dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Azt írták, bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében, ebből mintegy 1 millió 600 ezer haláleset a passzív dohányzás számlájára írható. A PTE-AOK a WHO 2023-ban készült felmérésére hivatkozva közölte, az Európai Unióban 24% a dohányzók aránya a 15 év feletti lakosság körében, míg Magyarországon e felmérés alapján a 15 év felettiek 26%-a használt hagyományos dohányterméket. A férfiak 32%, a nők 21%-a dohányzik, míg a 40-54 évesek körében a legmagasabb 36%-os a dohányzók aránya, és a 15-24 évesek közül is majdnem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. A Paksi Energetikai Kerekasztal május végi összejövetelének vendége Cserháti András mérnök fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak. A Csengei Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának teljesítményigénye mellett az is szóba került, hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Hetzman Albert főszervező elnök foglalt össze az előadás lényegét rádiónk hallgatói számára.
4: Az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példa.

0: példát akarok mondani, a Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programot belül többször a személyzetet a Hold irányába, annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még Egyesült Államokban, mint ez a rakéta hőteljesítményben produkált, tehát más léptékek működnek ott. És hát ezt tekintette át az előadó, és egészen a Gagarin féle, meg egészen a V2-es rakétától indulva a mai legmodernebb rakétákig.
1: Több lakossági fórumot is összehívnak a héten Paksóan. Holnap délután a Gesztenyés utcai parkolók felújításának második ütemével kapcsolatosan várják lakossági fórumra az érintett lakóközösséget a Gesztenyés utca 5-7 szám előtt. Az eseményen a projekt aktualitásairól számol be a körzet önkormányzati képviselője Kudorné Szanyi Katalin. A fórumra kedden délután 5 órára várnak minden érdeklődőt. Szerdán a Zöldfa és a Sebestyén utca felújításával kapcsolatosan tartanak lakossági fórumot. Az eseményen tájékoztatják a résztvevőket a két utca felújításának terveivel kapcsolatosan, és részletesen ismertetik a projektet. A fórumra Mezősi Árpád önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket szerdán délután 16:30-ra a Városháza földszinti nagytermében. Kiemelt ellenőrzéseket végez a héten Tolna vármegyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV Tolna vármegyei Adó és Vámigazgatóságának ellenőrei június 1-e és 5-e között a piacokon, valamint a közterületen értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Dunaföldváron, holnap Bátaszéken, szerdán Dombóváron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
3: Ez itt a Best of 30 óra, amikor is az elmúlt 30 évből választunk ki nektek egy-egy évet, és abból az évből származó dalokat játszunk nektek egy órán keresztül déltől egyig minden hétfőn. Ezúttal a 2018-as év kerül terítékre. Lássuk, kivel fogtok összefutni itt az első blokkban. Éva Max kezdi be ezt az órát, 2018-ból halljátok természetesen, mint minden számot, a Sweet But Psycho című tracket. Nora and Pure következik utána, a Tears in Your Eyes. Jetlag képviseli elsőként a magyarokat, az Ami itt történik itt is marad következik tőlük. Sean Paul és Becky G jön utánuk a Mad Love-val, végül ezt a blokkot Anne-Marie és Marshmello zárja a Friends, azaz Barátok című számukkal. 2018-ból természetesen, hiszen ez itt a Best of 30 óra. Éva Max kezdi az órát, Sweet But Psycho. Let's go!
2: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel. Oh,

Anne-Marie és Marshmallow szólt az imént, a Friends-t hallottátok 2018-ból, hiszen ez itt a Best of 30 óra, ahol déltől egyig ezúttal a 2018-as évből pörgetünk nektek mindenféle jellegű, stílusú, műfajú és hangulatú számot. A következő blokkot Florida kezdi, Sweet Sensation, ezt fogjátok tőle hallani, aztán Dr. Béres következik a Halott pénzzel, közös Hol van az a lány, Calvin Harris és Sam Smith követi őket, Promises jön tőlük, aztán a Magna Cum Laude jön, a Gyerünk tavasszal, hát ezzel egy kicsit elkistetek, srácok, aztán ezt a blokkot a Panic at the Disco zárja a High Hopes című trackükkel 2018-ból természetesen, hiszen a Best of 30 órákban ezúttal a 2018-as évet veszünk górcső alá. A szó most Florida-é, Sweet Sensation. Let's go! It's

parton el. Átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

Ez volt a Panic at the Disco és a High Hopes című trackjük 2018-ból. Ez itt a Best of 30 óra, amikor is az elmúlt 30 évből kiválasztott egy évből játszunk nektek slágereket, és ezúttal a 2018-as évet veszik górcső alá. A következő blokkban Sigalától és Megan Trainor-től fogjátok hallani a Just Got Paid-et, utána Ariana Grande következik, a No Tears Left to Cry-t fogjátok hallani a művésznőtől, utánuk jön a Well Hello, a Nem olyan lányjal, hatalmas sláger egyenesen 2018-ból, Demi Lovato és Clean Bandit követi őket a szólóval, és végül ezt a blokkot és egyben a Best of 30 óránkat Kozma Orsi és Newbig zárja. A hét nyár következik tőlük 2018-ból, hiszen ez itt a Best of 30, ahol is az elmúlt 30 évből egy bizonyos év, ezúttal a 2018-as év az, amiből nektek mindenféle stílusú, műfajú, hangulatú számot lejátszunk. Nos, nincs más hátra, Megan Trainor következik Sigalával közösen a Just Got Paid.

0: Kozmaur Shit és Newbie-ket hallottátok, ez volt 2018-ból a 7 nyár. Ez volt a Best of 30 óra, ahol is a 2018-as évből kiválasztott mindenféle számok pörögtek itt egy órán keresztül. Most pedig hallgassátok meg Robi hírösszefoglalóját, és utána jövök vissza. Let's go!
1: Ez volt a Best of 30. Az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel.

0: részeket.
1: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 1-e, hétfő 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Ismét előadást tartottak a paksi energetikai kerekasztal keretében. Lakossági fórumokat tartanak a héten Pakson. Jól halad a PFC sérült játékosainak felépülése. Már is jönnek a részletek.
1: Pax FM hírek.
2: A paksi energetikai kerekasztal május végi összejövetelének vendége Cserháti András mérnök fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak. A Csengei Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai, a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának teljesítményigénye mellett az is szóba került, hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Hetzman Albert főszervező elnök foglalt össze az előadás lényegét rádiónk hallgatói számára.
3: Az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példát akarok mondani. A Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programon belül többször a személyzetet a Hold irányába, annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még Egyesült Államokban, mint ez a rakéta hőteljesítményben produkált. Tehát más léptékek működnek ott. És hát ezt tekintette át az előadó, és egészen a Gagarin féle, meg egészen a V2-es rakétától indulva a mai legmodernebb rakétákig.
2: Több lakossági fórumot is összehívnak a héten Pakson. Holnap délután a Gesztenyés utcai parkolók felújításának második ütemével kapcsolatosan várják lakossági fórumra az érintett lakóközösséget a Gesztenyés utca 5-7 szám előtt. Az eseményen a projekt aktualitásairól számol be a körzet önkormányzati képviselője Kudorné Szanyi Katalin. A fórumra kedden délután 5 órára várnak minden érdeklődőt. Szerdán a Zöldfa és a Sebestyén utca felújításával kapcsolatosan tartanak lakossági fórumot. Az eseményen tájékoztatják a résztvevőket a két utca felújításának terveivel kapcsolatosan, és részletesen ismertetik a projektet. A fórumra Mezősi Árpád önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket szerdán délután 16:30-re a Városháza földszinti nagytermében. Ismét várja az érdeklődő paksi vállalkozókat a Széchenyi Programiroda Paksi Kontaktpontja a héten. Szerdán reggel 8 órától

0: délután 4 óráig a Paksi Városháza földszinti irodájában ismét fogadják a pályázati lehetőségek iránt érdeklődő vállalkozókat, cégvezetőket. A Széchenyi Programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek a vállalkozásoknak az uniós pályázatok adminisztrációjában. A kontaktpont támogatást nyújt a pályázatok adminisztrációjához és előkészítéséhez, megvalósításához, segítenek átlátni a pályázati feltételeket, valamint áttekinthetik együtt a szükséges dokumentumokat is. A kontaktpont ügyeleti jelleggel meghatározott napokon tart nyitva, ezért kérik az érdeklődőket, hogy előzetesen egyeztessenek időpontot munkatársuknál. Időpontot foglalni a 0630 401 60 95-ös telefonszámon lehet.
1: Paks FM hírek.
0: Június 2-án zárul a Paksi 3. Koregyeteme. A 2025-26-os tanév tavaszi szemeszterének utolsó előadása kedden délután 3 órakor lesz a Paksi Városháza nagytermében. A záró összejövetel a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve jegyében zajlik. Önkormányzatiság útelágazás előtt címmel professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár tart majd beszámolót, melynek helyi témája is van, ugyanis az előadónak paksi kutatásai is vannak, tájékoztatta rádiónkat dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár főszervező.
2: A záró előadásunk nagyon különleges tartalmat hordoz. Egyrészt szeretnénk kapcsolódni az előző szemeszterben, ebben a fél évben is a Magyar Tudomány évéhez, a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójához. Pálné Kovács Ilona professzorasszony, akadémikus beszél az évtizedes kutatásokról, az önkormányzatiság lényegéről, annak a változásáról az elmúlt időszakban, illetve azokról a válaszutakról, amelyek ma a helyi közösségek és a helyi közösségeket képviselő önkormányzatok előtt állnak. Úgy gondolom, paksi kutatásai is voltak, tehát lesznek egy helyi vonatkozásai is. Az a kívánságunk, hogy egy olyan kellemes csoportképpel tudjuk majd zárni ezt a szemesztert is, mint tettük ezt nagyon felszabadult légkörben az elmúlt szemeszter zárásaként, soha nem látott hallgatói létszámmal.
0: Számos helyszínen lehet vért adni ezen a héten Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban várják a véradókat reggel 8 és délután 5 óra között. Holnap délelőtt 10 órától délután fél egyig Bikácson a polgármesteri hivatalban szerveznek véradást, délután 2 órától fél ötig pedig Kajdacson a teleházban várják majd a véradókat. Szerdán Nagydorogon a sportcsarnok klubhelyiségében lehet majd vért adni, délután fél 2 és 4 óra között. Csütörtökön Tamásiban a Vöröskereszt irodában szerveznek véradást délelőtt 10 órától délután 6 óráig. Pénteken pedig ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni, reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Jól haladnak a rehabilitációval a PFC sérült játékosai, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Lenzser Bence márciusi combsérüléséből épül fel, és mint mondta, hamarosan visszatérhet a csapathoz a közös munkára, már futóedzéseket végez. Kinyik Ákos térdének rehabilitációja szintén jó ütemben halad. A paksi védő a közelmúltban kontrollvizsgálaton járt, ahol pozitív visszajelzéseket kapott az állapotáról. Kinyik Ákos a csapat pihenője után már szintén megkezdheti a közös felkészülést a többiekkel. A PFC június 15-én tér vissza a pályára, ekkor kezdődik a felkészülés, mely során az edzések mellett a paksi gárda 10 edzőmeccset is fog játszani. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: A pontos idő 13 óra 8 perc, június 1-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas órákat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább a Best of 30 után. 2018-ból a közelmúltba ugrunk vissza, a Sophie and the Giants következik. 2024-ből fogjátok hallani a Shut Up and Dance című klasszikust. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks

0: But I like the way you don't give up. Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 19 Celsius fok van odakint, gyenge eső esik, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, és valóban kisebb-nagyobb megszakításokkal eső tapasztalható a mai nap folyamán, ugyanis hidegfronti hatás érvényesül, elsővel, záporokkal, szeles idővel indul a hét. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap a másodika lesz, kedd, 28 fok lesz, és talán az egyetlen napi héten, amikor nem fog esni az eső, viszont magas UVB sugárzás értékekre figyelmeztet bennünk az oldal. Ugyanakkor szerdától kezdve megint kataklizmikus zivatarok és záporok érkeznek, 25 fok lesz csak a mai nap, a napi max, majd harmadikán, és vasárnapra viszont 28 fokig megyünk majd fel hőmérsékletügyileg, de egyébként folyamatosan esős, záporos, zivataros napokban lesz részünk. Szóval erre készüljetek majd fel, de én azt mondom, egyébként nem is bánom, hogy a június egy kicsit még zivataros, záporos, később annál nagyobb aszályban lesz majd részünk. Na, a lehozós dolgokat most ezzel rövidre zárom. A mai napon gyenge eső lesz, holnap lesz az egyetlen száraz nap, használjátok ki, de az UV sugarak ellen védekezzetek UV-szűrős napszemüveggel, kalappal, sapkával, illetve hidratáljátok magatokat folyamatosan. Szerdától kezdve pedig beüt a krach.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Holnap, azaz másodikán, kedden, 17 óra 30 perctől Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galériájában a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek vizsgakiállítása lesz. Köszöntőt mond, és a kiállítást megnyitja Matokné Misóczky Mária, az intézmény egykori igazgatója. Közreműködnek az intézmény növendékei. A kiállítás pedig június 15-ig tekinthető meg a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartási idejében díjtalan belépés mellett. Június 5-én térzene lesz itt Pakson az Atomtéren a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében. A zenekedvelők most figyeljetek, mert hogy klarinét zenekar szórakoztatja a nagy érdemű 16 órától, 17 órától pedig vonós zenekar lép fel az Atomtéren. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb pénteken, azaz 5-én lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Varázslatos Titokfa című fantasyt vetítik, utána 18 órától a Vadászidény 2 című vígjáték került terítékre, majd ismét egy premier, 8 óra 30 perctől a Backrooms, hátsó szobák című horror.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Kiss FM slágereivel.
1: Kiss FM. Összekötött.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Kiss FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a Stevenből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a Párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat, és megszólal egy dal, amit soha többé nem felejtesz el. Én is így szerettem bele ezekbe a számokba, sorozatról sorozatra, jelenetről jelenetre, és most egy óránál

Sziasztok, Harmad Gabi vagyok. Ezen a héten én hozom nektek a kedvenc slágereimet. Tartsatok velem csütörtökön dél és egy óra között a Best of kedvencek órában. Itt a Paks FM-en.

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
2: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
1: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összekött. Információk helyből helyben.
1: Véget ért a 2025-26-os Superliga SAK csapatbajnokság. Az atomerőmű SE élvonalbeli csapata a harmadik lett idén, csak úgy, mint tavaly. Az idei év kuriózuma, hogy idegen légiósok nélkül saját nevelésű saknagymesterekkel érte el ezt a szép eredményt, azaz a bronzérmet. Az ASE nemzetközi saknagymestere Ács Péter ismét aktívan belemélyedt a sakkozásba, és sportolói életmódra váltott, így értékelte a szezont Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: Az Atomerőmű Sport Egyesület élvonalbeli sakkcsapata befejezte a bajnokságot. Az idei szereplésetek hogy mint zárult? Az idei esztendőben is ugye bronzérmet szereztetek. Mennyire sikerként könyvelitek el ezt a bronzérmet? Kérdezem, az Atomerőmű Sport Egyesület sakkosztály helyi nevelésű saknagymesterét, Ács Pétert. Mondjál nekem egy pár mondatot erről az idei szezonról, hogy mint élted meg, és a csapat hogy mint teljesített, mennyire vagytok elégedettek?
3: Abszolút elégedettek vagyunk ezzel a szezonnal. A bronzérem, illetve az éremszerzés nem új. Az ASE történetében, amióta fölkerültünk az első ligába, azóta rengetegszer végeztünk dobogón. A mostani bronzéremben az szerezte számunkra a legnagyobb örömet, hogy külföldi játékosok nélkül saját nevelésű nagymesterekkel, nemzetközi mesterekkel álltunk ki az egész bajnokság ideje alatt, és így is meg tudtuk szorítani a Nagykanizsa és az Ajka csapatát, és így is dobogon tudtunk végezni. Tehát ez azt jelenti, hogy beérett az a munka, amit Gosztula István szakosztályvezető úr és sokan itt helyben még körülbelül 40 évvel ezelőtt elkezdtek. Hosszabb távú stratégiai cél, és most igen, végignézek azon a listán, akik képviselték a csapatot a bajnokság során, akkor egy vagy két kivétellel igazából mind olyan játékosok, akik itt nőttek fel, akik korábban a paksi, most is itt dolgozó edzők kezei alatt indították el a karrierjüket. És ami még ugye nagyon szívmelengető volt, az, hogy Lázárné Vajda Szidónia, aki a 2024-es budapesti sakkolimpián is képviselte a magyar válogatottat, az Atomerőmű Sport Egyesület első számú női sakkozója, ő visszatért egy bő fél éves szünet után, és miután megnyerte a felnőtt magyar egyéni bajnokságot, még a csapatbajnokságban is brillírozott ebben a szezonban, úgyhogy nagyon bízunk neki és szurkolunk neki. Ő most a legjobb várományosa a klubunknak arra, hogy képviseljen minket az üzbegisztáni sakkolimpián idén szeptemberben. És az ifjeink is nagyon jól szerepeltek. Öröm volt látni, van mire építenünk.
2: A nyár az hogy telik egyébként a sakkozók számára? Kicsit hátradőlünk és pihenünk, és akkor majd nyár végén újból indul.
3: A csapatbajnoki szezon mindenképpen szünetel, viszont az egyéni versenyek folytatódnak, úgyhogy az ifiknek tele van a naptárja, és most már az enyém is. 3 versenyen fogok játszani összesen júliusban és augusztusban. Ennyire intenzíven szerintem 2002 óta nem sakkoztam, úgyhogy várom a kihívásokat. Sajnos én márciusban kezdtem el ismét aktívan készülni és sportolói életmódot folytatni. Áprilisban játszottam az egyéni Európa-bajnokságon, ez sajnos nem sikerült jól. Be kellett vállalnom ezt a minimális felkészüléssel, ezt a nagy versenyt, hiszen ez volt az egyetlen igazi esély, hogy egy siker esetén én is bekerülök az üzbegisztáni sakkolimpiai válogatottba. Nem volt reális, sajnos ez most nem jött össze, úgyhogy folytatom a felkészülést, és hát ha jövő évtől ismét aktív tagja leszek a magyar válogatottnak.
2: Hát úgy legyen, mi nagyon szorítunk, és ugye mi mindig örülünk nagyon, hogyha a városunkból, sőt saját nevelt játékosunk kerül a legmagasabb szintre. Hát akkor ehhez sok sikert kívánok neked.
3: Köszönöm szépen.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből

Anne-Marie és Niall Horan szólt az imént az Our Song 2021-ből, és én ezzel a trackkel búcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, mert most Balázs következik, és egészen 6 óráig szórakoztatni fog titeket. Én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délelőtti órákban találkoztatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
1: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, írja az MTI a cserendőrség közlése alapján. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították. A paksi energetikai kerekasztal május végi összejövetelének vendége Cserháti András mérnök-fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak. A Csengei Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának teljesítményigénye mellett az is szóba került, hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Hetzman Albert főszervező elnök foglalt össze az előadás lényegét rádiónk hallgatói számára.
4: Az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példát akarok mondani, a Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programon belül többször a személyzetet a Hold irányába, annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még Egyesült Államokban, mint ez a rakéta hőteljesítményben produkált. Tehát más léptékek működnek ott. És hát ezt tekintette át az előadó, és egészen a Gagarin-féle, meg egészen a V2-es rakétától indulva a mai legmodernebb rakétákig.
3: Ismét megrendezésre került a Dunakömlődi Gyereknap, amelynek a focipálya adott otthont május 31-én, írja a Telepaks. Az eseményen a kilátogató családokat változatos, ingyenes programok várták. A gyerekek körében sikert aratott az ugrálóvár, az óriás focidárc és a kreatív sátor is, emellett csillámtetkóval és arcfestéssel is színesítették a délutánt. A gyerekeket egy hatállomásos kalantúra is várta, ahol a különböző feladatok teljesítéséért nyomdákat gyűjthettek. A sikeres teljesítőket pedig a végén ajándékkal jutalmazták. Kiemelt ellenőrzéseket végez a héten Tolna vármegyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV Tolna vármegyei adó és vámigazgatóságának ellenőrei június 1-e és 5-e között a piacokon, valamint a közterületen értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Dunaföldváron, holnap Bátaszéken, szerdán Dombóváron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től

0: Halihó mindenkinek! Imáron júniusban indíthatok el egy újabb hétfő délután a legjobb slágerekkel, a paksi kedvencekkel. Én Hászalai Balázs vagyok, remélem, hogy minket fogtok választani ezúttal is. A következő órákban olyan remek műveket hozok, mint éppen a most következő Purple Disco Machine tavalyi kis lemez. Tartsatok velem!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

újra Budapestre érkezik Bryan Adams, a világhírű kanadai rockstar az év végén lép majd fel az MVM Dome színpadán. Az énekes egy vadonatúj turnéval tér vissza, legújabb albumának dalai mellett persze nem hagyja otthon a legnagyobb slágereit sem. Csak nem 5 évtizedes pályafutása során Bryan Adams több mint 100 millió lemezt adott el eddig, és a világ szinte minden pontján koncertezett nálunk. Immáron 8-szor fog a rock legenda december 16-án.

0: Ez a Paks FM hétfő délután. Virtuálisan is bejárhatóvá vált a Műcsarnok több kiállítása. A Városligeti Intézmény a 150. online tárlat publikálása alkalmából 22 bővített virtuális sétát tett ingyenesen elérhetővé. A digitális térben a látogatók úgy járhatják be a kiállításokat, mintha valóban a termekben sétálnának. Ráadásul több tárlathoz hanganyaggal kísért részletesebb változat is készült. A Műcsarnok 2014-ben kezdte kiállításainak digitális dokumentálását, a pandémia óta pedig minden anyag elérhető virtuális formában is. A most ingyenessé tett séták között több neves magyar művész kiállítása szerepel, és a Nemzeti Szalon nagyszabású bemutatói szintén megtekinthető.
1: Mindjárt folytatjuk! A Paks FM slágereivel!

0: slágereivel.
1: Dogs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok.

befejezése után egy másik kedvenc párosunk érkezik. Sean Paul és Ina együtt dobják fel a hangulatunkat. Teszik mindezt a következő óra legelején, akkor várlak vissza benneteket a két előadó kis lemezével. Jó rádiózást a folytatásra is!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében

0: Gyártmányú drón csapódott be péntek hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházba, jelentette be vasárnap a román államfő. Nikos Urdán a Facebookon közzétett, a drónról készült fotókkal illusztrált bejegyzésében rámutatott, a begyűjtött drón darabokon látható cirilbetűs felirat is igazolja, hogy Gerani 2 típusú drónról van szó. Az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlő modulok, a hajtómű és a szerkezeti elemek pedig nagyon hasonlítanak a Románia területén korábban talált orosz gyártmányú Gerani 2 drónok részegységeihez. A román államfő azt követően tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét, írja az MTI. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság Facebook oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint a sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, amelyek során 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve, írja az MTI. Több lakossági fórumot is összehívnak a héten Pakson. Holnap délután a Gesztenyés utcai parkolók felújításának második ütemével kapcsolatosan várják lakossági fórumra az érintett lakóközösséget a Gesztenyés utca 5-7 szám előtt. Az eseményen a projekt aktualitásairól számol be a körzet önkormányzati képviselője Kudorné Szanyi Katalin. A fórumra kedden délután 5 órára várnak minden érdeklődőt. Szerdán a Zöldfa és a Sebestyén utca felújításával kapcsolatosan tartanak lakossági fórumot. Az eseményen tájékoztatják a résztvevőket a két utca felújításának terveivel kapcsolatosan, és részletesen ismertetik a projektet. A fórumra Mezősi Árpád önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket szerdán délután 16:30-ra a Városháza földszinti nagytermében. Számos helyszínen lehet vért adni ezen a héten Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban várják a véradókat reggel 8 és délután 5 óra között. Holnap délelőtt 10 órától délután 12:30-ig Bikácson a polgármesteri hivatalban szerveznek véradást, délután 2 órától 15:30-ig pedig Kajdacson a teleházban várják majd a véradókat. Szerdán Nagydorogon a sportcsarnok klubhelyiségében lehet majd vért adni, délután 13:30 és 4 óra között, csütörtökön Tamásiban a Vöröskereszt irodában szerveznek véradást délelőtt 10 órától délután 6 óráig, pénteken pedig ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni, reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Jól haladnak a rehabilitációval a PFC sérült játékosai, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Lenzser Bence márciusi combsérüléséből épül fel, és mint mondta, hamarosan visszatérhet a csapathoz a közös munkára, már futóedzéseket végez. Kinyik Ákos térdének rehabilitációja szintén jó ütemben halad. A paksi védő a közelmúltban kontrollvizsgálaton járt, ahol pozitív visszajelzéseket kapott az állapotáról. Kinyik Ákos a csapat pihenője után már szintén megkezdheti a közös felkészülést a többiekkel. A PFC június 15-én tér vissza a pályára, ekkor kezdődik a felkészülés, mely során az edzések mellett a paksi gárda 10 edzőmeccset is fog játszani.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
2: Ahogy ígértem, nagyszerű együttműködést hozok ebben az órában elsőként. A híreket követően már is Sean Paul és Ina felvételé az Éteré Hászanai Balázs vagyok. Töltsétek velem ezt a 60 percet is.
1: És most egy újabb óra.

Rögtön Dolly Parton hangját hallhatjuk, a country királynője 80 esztendős, de továbbra is tele van tervekkel és álmokkal. Ebben a jubileum évben Broadway musical készül az életéről, miközben zenei öröksége új generációkat is inspirálhat, hiszen egyre több a fellépés, amelyről hírt ad a menedzsere. Parton nem csak előadóként, hanem jótékonysági munkájával is maradandót alkotott, könyvadományozó programja világszerte több millió gyermeket ér el. Bár az elmúlt év személyes veszteséget is hozott számára, azt mondja, szeret dolgozni, és nincs ideje az öregedéssel foglalkozni. Mi a Galantis nevű formáció egyik dalában hallhatjuk most őt.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Két kiállítást ajánlok most nektek, az egyik holnap nyílik meg Szekszárdban, méghozzá Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek vizsgatárlatáról van szó. Másodikán 17:30-kor fogják átadni a Babits Kulturális Központ Bagda Galériáján. A Simontornyai Vár kőtárában egy kerámia kiállítás nyílik a héten. A paksi környezetükre figyelő alkotók kerámia műhely, azaz a köfi alkotóinak a munkáit lehet majd megtekinteni. Az anyagot 4-én 17 órakor adják át Simontornyán.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

továbbra is a Pax FM a kedvenceitekkel hétfő délután. Meghosszabbították a Harry Potter kiállítás szentendrei bemutatóját, így a tárlat még a nyár elejéig látogatható lesz a Green Event Hallban. A döntést a hatalmas érdeklődés indokolta, hiszen már eddig is több ezer rajongó kereste fel a különleges élményt nyújtó anyagot. A látogatók a Harry Potter filmek, a legendás állatok történetei, és a Harry Potter és az elátkozott gyermek színpadi produkció világába is betekintést nyerhetnek. Az interaktív terekben eredeti jelmezek, filmkellékek és látványos díszletek idézik fel a varázsvilág ikonikus pillanatait, jeleneteit. Ez a kiállítás arra hivatott, hogy minden generáció számára kézzel foghatóvá tegye a történetek varázsát, fogalmaztak a szervezők, akik június 28-áig hosszabbították meg

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Fox FM. Összeköt.

0: Nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: közlekedj velünk!
1: Dolgoznak többfelé az M6-os autópályán. Érdnél a 15-es és a 20-as kilométerek között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalban lezárva, Paks felé irányonként egy-egy sáv járható. A 18-as kilométernél lévő Érd északi iparterület csomópontot átépítik, itt a le- és a felhajtóágat is lezárták. Aztán Pécs felé a Dunaszentgyörgyi térségben burkolatjavítás indult, a 117-es és a 121-es kilométerek között a külső sáv van emiatt lezárva, a Bonyhád és a Szekszárd-Gemenc csomópontnál ugyancsak burkolatfelújítás kezdődött, korlátozásokkal legyetek figyelmesek.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összekött. Mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.

0: gyökereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Ténelopeia és I Van and the Parasol nagy koncert. Vasárnap vadon leső dalok.

0: Azok aránya a 15 év feletti lakosság körében, míg Magyarországon e felmérés alapján a 15 év felettiek 26%-a használt hagyományos dohányterméket. A férfiak 32%, a nők 21%-a dohányzik, míg a 40-54 évesek körében a legmagasabb 36%-os a dohányzók aránya, és a 15-24 évesek közül is majdnem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. A paksi energetikai kerekasztal május végi összejövetelének vendége Cserháti András mérnök fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak. A Csengei Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai, a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának teljesítményigénye mellett az is szóba került, hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Hetzman Albert főszervező elnök foglalt össze az előadás lényegét rádiónk hallgatói számára.
1: Az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példát akarok mondani. A Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programon belül többször a személyzetet a Hold irányába, annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még Egyesült Államokban, mint ez a rakéta hőteljesítményben produkált. Tehát más léptékek működnek ott. És hát ezt tekintette át az előadó, és egészen a Gagarin-féle, meg egészen a V2-es rakétától indulva a mai legmodernebb rakétákig.
0: Kutyamentéssel indult a tolnai polgárőrök városnapi rendezvénye a hétvégén. A Paksi Mancs állatmentő csapat Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint az egyesület riasztást kapott szombaton, mert a tolnai polgárőrök egy elkoborolt kutyát találtak a városnapi programra indulva. Azt írták, a mindössze 1 kg-os kistermetű ebb az úton kószált, szerencse, hogy rátaláltak és nem egy autókereke alatt végezte. Az állatmentők a polgárőrök hívására azonnal elindultak, majd a helyszínre érkezésük után a kutyába ültetett csíp segítségével sikerült beazonosítaniuk Tofit, aki már 13 éves, de alig nagyobb egy nemrég született kiskutyánál. Mivel a gazdáját nem érték utol telefonon, ezért Tofit hazavitték. A gazda elmondása szerint a kutya sosem csinált még ilyet.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
3: A legfrissebb hideg után már itt is vagyunk, és indítjuk a következő óránkat június első napjának délutánján. Hello ismét, Jászalai Balázs vagyok, ezúttal Sala Larsson egy idei slágerével kívánok nagyon jó rádiózást!
2: És most egy újabb óra a

0: Minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek mindenben.

van a Grammy és Latin Grammy díjas Shakira, illetve a feltörekvő kolumbiai énekes Belek új kis lemezze Algo 2 címmel. Az előző hétvégén mutatták be élőben a dalt Mexikóváros főterén, 400 000 rajongó követte a helyszínen ezt az első előadást. Jó nagy felhajtást csaptak tehát a dal megjelenésénél. Próbálják fokozni az izgalmakat Shakira közelgő visszatérése előtt. Ez majd Rio de Janeiroban, a Copacabana strandon történik meg, és itt indul el egy nagyobb szabású globális világturné is az énekesnővel.

mai napig tevékenyen alkotó ám mégis legendás banda érkezik, amely több mint 4 évtizede formálja már a modern pop és elektronikus zenét. Neil Tennant és Chris Love brit szintipop együttese 50 millió feletti eladott lemezzel büszkélkedhet. Ezek a Pet Shop Boys, akik a napokban piacra dobták Dreamworld Greatest Hits Live című különleges kiadványukat. Az ehhez kapcsolódó koncertsorozatuk már 2022-ben elindult, így a most érkező kiadvány nem csak egy hagyományos stúdiólemez, hanem egy igazán páratlan koncertalbum, és film is egyben. Ebben a páros legismertebb dalait mutatja be, grandiózus, vizuális és zenei formában, no és persze gazdagabb hangkeve.

Acclaim Bandit és Emery közöse itt a Paks FM-en. Magyarország legnagyobb Egri József magángyűjteményéből látható ugyanis mostantól egy válogatás Balatonfüreden a Vasariga galériában. A Lebegés a fénytérben című kiállításon a 80 alkotásból álló kollekció 55 darabja tárul a látogatók elé. A tárlat a Balaton festőjeként ismert művész pályájának fontos állomásait mutatja be, a korai munkáktól egészen a későbbi fényben és atmoszférában gazdag balatoni tájképekig. Egri József életében a Balaton meghatározó inspirációvá vált, műveiben a természet és a fény különleges hatásait kutatta. A kiállítás egy 20 év alatt felépített magángyűjtemény válogatása, amely egészen június 21-ig látogatható Balatonfüreden.

0: mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb.
2: Jobb.
1: Sokkal jobb.
2: Hazafelé
1: tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Ez a Pax FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, írja az MTI a cserendőrség közlése alapján. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították. Több lakossági fórumot is összehívnak a héten Pakson. Holnap délután a Gesztenyés utcai parkolók felújításának második ütemével kapcsolatosan várják lakossági fórumra az érintett lakóközösséget a Gesztenyés utca 5-7 szám előtt. Az eseményen a projekt aktualitásairól számol be a körzet önkormányzati képviselője Kudorné Szanyi Katalin. A fórumra kedden délután 5 órára várnak minden érdeklődőt. Szerdán a Zöldfa és a Sebestyén utca felújításával kapcsolatosan tartanak lakossági fórumot. Az eseményen tájékoztatják a résztvevőket a két utca felújításának terveivel kapcsolatosan, és részletesen ismertetik a projektet. A fórumra Mezősi Árpád önkormányzat

0: Egyetemi tanár tart majd beszámolót, melynek helyi témája is van, ugyanis az előadónak paksi kutatásai is vannak. Tájékoztatta rádiónkat dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár főszervező.
1: A záró előadásunk nagyon különleges tartalmat hordoz. Egyrészt szeretnénk kapcsolódni az előző szemeszterben, ebben a fél évben is a Magyar Tudomány Évéhez, a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójához. Pálné Kovács Ilona professzorasszony, akadémikus beszél az évtizedes kutatásokról, az önkormányzatiság lényegéről, annak a változásáról az elmúlt időszakban, illetve azokról a válaszutakról, amelyek ma a helyi közösségek és a helyi közösségeket képviselő önkormányzatok előtt állnak. Úgy gondolom, paksi kutatásai is voltak, tehát lesznek egy helyi vonatkozásai is. Az a kívánságunk, hogy egy olyan kellemes csoportképpel tudjuk majd zárni ezt a szemesztert is, mint tettük ezt nagyon felszabadult légkörben az elmúlt szemeszter zárásaként, soha nem látott hallgatói létszámmal.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Jól haladnak a rehabilitációval a PFC sérült játékosai, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Lenzser Bence márciusi combsérüléséből épül fel, és mint mondta, hamarosan visszatérhet a csapathoz a közös munkára, már futóedzéseket végez. Kinyik Ákos térdének rehabilitációja szintén jó ütemben halad. A paksi védő a közelmúltban kontrollvizsgálaton járt, ahol pozitív visszajelzéseket kapott az állapotáról. Kinyik Ákos a csapat pihenője után már szintén megkezdheti a közös felkészülést a többiekkel. A PFC június 15-én tér vissza a pályára, ekkor kezdődik a felkészülés, mely során az edzések mellett a Paksi gárda 10 edzőmeccset is fog játszani.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
3: Na, még egy óra a hétfő délutáni kedvenceitekkel, köztük remek muzsikákkal, most Kágo és a Valepublic tavalyi közöse forog, itt lesznek a Valmár srácok, de Illira szintén énekel majd nekünk. Én Hászalai Balázs vagyok, és további nagyon szép hétfő délutánt kívánok nektek a Paks FM-mel.
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Meglehetősen kellemetlen idővel indult el a június, azaz a nyár, hiszen elsője van. A csapadékból jöhet még némi utánpótlás, most már kisebb intenzitással itt az esti éjszakai órákig. Aztán jó hír, hogy holnap átmenetileg sokkal jobb időre számíthatunk, olyan 27-28 fokos maximumban bízhatunk majd akkor megint, mert hogy ma meglehetősen lehűlt a levegő. Szerdán jön az újabb adag, a csapadékból akkor zivatarok is előfordulhatnak majd megint, szóval az biztos, hogy marad a változékonyság, mozgalmas hét elé nézünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: Minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

frissen restaurált koncertfilmmel és egy különleges koncertalbummal idézik meg idén George Michael pályafutásának egyik csúcsidőszakát. A Faith's Tour című film az 1988-as párizsi fellépésen készült felvételeket mutatja be, de most teljesen felújítva viszik ezeket a mozikba. A vetítéseket egy rövid film vezeti fel, amely ritka archív felvételekkel és korábban nem látott interjúkkal idézi fel a legendás korszakot. A filmmel párhuzamosan jelenik meg a koncertalbum is, eddig kiadatlan élő felvételekkel. A sztár 87-es korongja a popzene egyik meghatározó lemeze lett, több mint 25 millió példányban kelt el világszerte.

Sunny Fodzera itt a Paks FM-en hétfő délután. Újra megjelennek Fenyő Miklós lemezei, már jönnek is ki szépen sorban. A legendás rock'n'roll énekes munkássága előtt tisztelegve 5 fontos korong került ismét forgalomba éppen a születésnapján. A rajongók újra beszerezhetik például a Fenyő című albumot, amelyen a Napfény a jégen is szerepel, vagy a nosztalgikus hangulatú Médi Hungáriát, ami a 60-as, 70-es évek vidágát idézi meg. A válogatás lemezek közül a Fenyő ünnep 2 része dupla CD-n jelenik meg, a Fenyő gyöngye pedig új kiadásban jön. A gyűjtők számára külön öröm lehet, hogy a lemezek bakeliten is beszerezhetők lesznek.

volt a mai délutánunk itt a Paks FM-en június első napján. Nagyon szépen köszönöm, hogy minket választottatok. A folytatásban is szólnak természetesen a kedvenceink, úgyhogy a hatos híreket követően is maradjatok itt a Paks FM slágereivel. Én pedig Hászalai Balázs vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem töltöttél

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
2: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
1: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A szakértői vizsgálat egyértelmű következtetése, hogy orosz gyártmányú drón csapódott be péntek hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházba, jelentette be vasárnap a román államfő. Niko Szurdán a Facebookon közzétett, a drónról készült fotókkal illusztrált bejegyzésében rámutatott, a begyűjtött drón darabokon látható cirilbetűs felirat is igazolja, hogy Gerani 2 típusú drónról van szó. Az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlő modulok, a hajtó mű és a szerkezeti elemek pedig nagyon hasonlítanak a Románia területén korábban talált orosz gyártmányú Gerani 2 drónok részegységeihez. A román államfő azt követően tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét, írja az MTI. Június 2-án zárul a Paksi 3. kor egyeteme. A 2025-26-os tanév tavaszi szemeszterének utolsó előadása kedden délután 3 órakor lesz a Paksi Városháza nagytermében. A záró összejövetel a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány évejegyében zajlik. Önkormányzatiság útelágazás előtt címmel professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár tart majd beszámolót, melynek helyi témája is van, ugyanis az előadónak paksi kutatásai is vannak, tájékoztatta rádiónkat dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár főszervező.
5: A záró előadásunk nagyon különleges tartalmat hordoz, egy

0: Egyeket képviselő önkormányzatok előtt állnak. Úgy gondolom, Paksi kutatásai is voltak, tehát lesznek egy helyi vonatkozásai is. Az a kívánságunk, hogy egy olyan kellemes csoportképpel tudjuk majd zárni ezt a szemesztert is, mint tettük ezt nagyon felszabadult légkörben az elmúlt szemeszter zárásaként, soha nem látott hallgatói létszámmal.
1: Kiemelt ellenőrzéseket végez a héten Tolna vármegyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV Tolna vármegyei adó és vámigazgatóságának ellenőrei június 1-e és 5-e között a piacokon, valamint a közterületen értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Dunaföldváron, holnap Bátaszéken, szerdán Dombóváron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Jól haladnak a rehabilitációval a PFC sérült játékosai, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Lenzser Bence márciusi combsérüléséből épül fel, és mint mondta, hamarosan visszatérhet a csapathoz a közös munkára, már futóedzéseket végez. Kinyik Ákos térdének rehabilitációja szintén jó ütemben halad. A Paksi védő a közelmúltban kontrollvizsgálaton járt, ahol pozitív visszajelzéseket kapott az állapotáról. Kinyik Ákos a csapat pihenője után már szintén megkezdheti a közös felkészülést a többiekkel. A PFC június 15-én tér vissza a pályára, ekkor kezdődik a felkészülés, mely során az edzések mellett a Paksi gárda 10 edzőmeccset is fog játszani.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó, hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljutatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmával. Emlékeztettek arra, közel 40 éve nyilvánította május 31-ét a WHO dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Azt írták, bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében, ebből mintegy 1 millió 600 ezer haláleset a passzív dohányzás számlájára írható. A PTE AOK a WHO 2023-ban készült felmérésére hivatkozva közölte, az Európai Unióban 24% a dohányzók aránya a 15 év feletti lakosság körében, míg Magyarországon e felmérés alapján a 15 év felettiek 26%-a használt hagyományos dohányterméket. A férfiak 32%, a nők 21%-a dohányzik, míg a 40-54 évesek körében a legmagasabb 36%-os a dohányzók aránya, és a 15-24 évesek közül is majdnem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. Több lakossági fórumot is összehívnak a héten Pakson. Holnap délután a Gesztenyés utcai parkolók felújításának második ütemével kapcsolatosan várják lakossági fórumra az érintett lakóközösséget a Gesztenyés utca 5-7 szám előtt. Az eseményen a projekt aktualitásairól számol be a körzet önkormányzati képviselője Kudorné Szanyi Katalin. A fórumra kedden délután 5 órára várnak minden érdeklődőt. Szerdán a Zöldfa és a Sebestyén utca felújításával kapcsolatosan tartanak lakossági fórumot. Az eseményen tájékoztatják a résztvevőket a két utca felújításának terveivel kapcsolatosan, és részletesen ismertetik a projektet. A fórumra Mezősi Árpád önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket szerdán délután 16:30-ra a Városháza földszinti nagytermében. Ismét várja az érdeklődő paksi vállalkozókat a Széchenyi Programiroda Paksi Kontaktpontja a héten. Szerdán

0: 30 401 60 95-ös telefonszámon lehet.
1: És most sporthírek a Paksetemen.
0: Jól haladnak a rehabilitációval a PFC sérült játékosai, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Lenzser Bence márciusi combsérüléséből épül fel, és mint mondta, hamarosan visszatérhet a csapathoz a közös munkára, már futóedzéseket végez. Kinyik Ákos térdének rehabilitációja szintén jó ütemben halad. A paksi védő a közelmúltban kontrollvizsgálaton járt, ahol pozitív visszajelzéseket kapott az állapotáról. Kinyik Ákos a csapat pihenője után már szintén megkezdheti a közös felkészülést a többiekkel. A PFC június 15-én tér vissza a pályára, ekkor kezdődik a felkészülés, mely során az edzések mellett a paksi gárda 10 edzőmeccset is fog játszani.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

gyövesen megszólított az Isten. Egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: 2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
1: Ajus Aulé!

0: mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, írja az MTI a cserendőrség közlése alapján. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság Facebook oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint a sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, amelyek során 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve, írja az MTI. A Paksi Energetikai Kerekasztal május végi összejövetelének vendége Cserháti András mérnök fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak. A Csengei Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai, a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának teljesítményigénye mellett az is szóba került, hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Hetzman Albert főszervező elnök foglalt össze az előadás lényegét rádiónk hallgatói számára.
2: Az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példát akarok mondani. A Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programon belül többször a személyzetet a Hold irányába, annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még.

0: A Paksi Városháza földszinti irodájában ismét fogadják a pályázati lehetőségek iránt érdeklődő vállalkozókat, cégvezetőket. A Széchenyi Programiroda szakértő munkatársai ingyenes tanácsadással segítenek a vállalkozásoknak az uniós pályázatok adminisztrációjában. A Kontaktpont támogatást nyújt a pályázatok adminisztrációjához és előkészítéséhez, megvalósításához, segítenek átlátni a pályázati feltételeket, valamint áttekinthetik együtt a szükséges dokumentumokat is. A Kontaktpont ügyeleti jelleggel meghatározott napokon tart nyitva, ezért kérik az érdeklődőket, hogy előzetesen egyeztessenek időpontot munkatársuknál. Időpontot foglalni a 0630 401 60 95-ös telefonszámon lehet.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Szerintem beszéljünk egy kicsit korábbi hírről, mert ez még május közepén volt hír, csak egyszerűen nem volt időnk ezt kibeszélni.
2: Hát nincs olyan messze, még csak május vége van.
1: Igen, csak ugye mindig inkább a hétnek a történéseit szoktuk átvenni, és itt elmaradt egy hír, amit nagyon szerettünk volna, ez pedig arról szól, hogy Mráz Ágoston Sámuelt, az ELTE oktatóját kikezdték, ugyanis azt a kérdést tették fel, hogy vajon oktathat-e valaki, aki ekkorát téved, mert hogy a Fidesz közeli nézőpont intézet az utolsó pillanatig fideszes győzelmet jelzett előre a választások előtt, és Mráz Ágoston Sámuelt, az intézet vezetőjét, mint az ELTE-s, vagyis az ELTE-s kollégái manipulációval vádolják, és ez az is felmerült, hogy távozásra bírják az egyetemről. Na hát nagy kérdés, hogy oktathat-e valaki, aki ekkorát téved, hogy fideszes többséget...
2: oktathat. De amikor arra manipulációról beszéltek a kollégái, ugye az a kérdés, hogy tévedett ekkorát, vagy manipuláció volt. Aha. De nem mindegy. Tévedni azt hiszem szabad, bár egyébként úgy képzeld el magad, ahogy bemész az oktatás előadására, ahol nagyon komolyan és határozottan elmondja neked, hogy hogyan kell közvéleményt kutatni, és egyébként is hogyan van a dolgoknak a dinamikája és egyebek, és nem veszed komolyan. Nem tudod komolyan
1: venni. Bár ez azért érdekes, én ültem olyan beszélgetésen, vagyis hát nem beszélgetésen, tehát egy társaságban ültünk, amikor közvéleménykutató hívta egyébként az egyik illetőt a társaságból, aki fölvette a telefon, teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez a közvéleménykutató a Fidesznek kutat, mert ugye minden kérdés arra vonatkozott, hogy Orbán Viktort jó miniszterelnöknek tartaná, stb. És ő torzította ezt a közvéleménykutatást tudatosan, hát jó magam tudtam, hogy ő tiszta szavazó, de egyébként elmondta, persze, természetesen Orbán Viktorra fogok szavazni, stb.
2: Tehát, ugye most indulok Ukrajnába érte harcolni. Ja, bocs, az a másik.
1: Igen. Na szóval az az érdekes, hogy szerintem ezekben a közvéleménykutatásokban én nem tudom, hogy mennyire mondják már az igazat az emberek, vagy mennyire merik mondani az igazat, vagy mennyire például egy tudatosabb szavazó mennyire akarja torzítani. Nyilván nem ez van valószínűleg többségben, de még akár azt is jó hiszeműen el tudom képzelni, hogy előfordulhat olyan kutatás, ami alapján ők tényleg azt látják, hogy hú, hát a Fidesz vezet, aztán persze, főleg, hogyha figyelembe veszed azért a Fidesznek, most ez nem akarok túlzó szavakat használni, tehát nem mondom a rémuralmat, mert az egy ilyen nagyon, nagyon túlzó dolog lenne, de azért ahogy a Fidesz kormányzott az elmúlt 16 évben, én azt gondolom, hogy az a stílus, az a hozzáállás az emberekhez és az emberek jövőjéhez, egzisztenciájához, akkor, ha máshogy gondolkodsz, mint ők, szerintem az emberekbe azért a jócskán kialakíthattak egy olyan hozzáállást, hogy inkább nem mondom el, hogy mi a véleményem, és nem mondom el az igazat, mert abból bajom lehet.
2: Igen, de ezt ismeri a szakma, rejtőzködőknek hívják, akkor ilyen mindenféle másodlagos és harmadlagos kérdésekkel próbálnak. Nyilván vannak, akik kategorikusan azt mondják, hogy nem válaszolnak semmilyen kérdése. Én azt gondolom, hogy azért amióta Gallup ezt elkezdte mondjuk a 40-es évek környékén, és egy tudománnyá vált ez az egész, azt gondolom, és főleg itt a big data elméletek, tehát most én azt gondolom, itt nem kell már feltalálni a spanyol viaszt, hiszen már az életünket ez határozza meg. Ilyenekkel dolgozik a Facebook, a különböző algoritmusok, a YouTube-tól kezdve minden, tehát azért ez nem annyira null kilométeres szakma már. A hálózatkutatástól kezdve én azt gondolom, hogy ezek nagyon sok hasonló, most ugye egy statisztikáról beszélünk meg egyebekről, tehát itt, és nincs is az a baj, mert láttunk már olyat, hogy egy komplett szakma égett és sült fel máshol, mert mindenki nagyon-nagyon mellé lőtt, de akkor együtt mozognak valamennyire, tehát hogy ugye itt is több olyan elemzést olvastam már korábban is, ami arról beszélt, hogy alapvetően azok a logikák, amik régen meghatározták, vagy a korábbi választások során a dinamikát, azok fordultak, tehát amikor így átesünk a ló túloldalára, és hogy egészen meg fogunk lepődni, és stb. Tehát én azt gondolom, hogy itt tényleg az a nagyon csúnya a történetben, hogy mindannyian elhisszük azt, hogy mindenki torzított, hogy nincsen akkora szakmai respektje a saját maguk előtt a szakmának, és még abba se vagyok biztos, hogy adott esetben a másik oldalon nem volt ilyen szűrő, és még azt se tartom elképzelhetetlenek, hogy akik eltalálták, azok nem szintén beletették a saját szűrő. Most ne értsé félre, tehát nyilván, és nagyon jó lenne, ha egy szakma tisztulna, már pedig lenne egy oktatásnál, akkor ez azért nagyon fontos lenne, hogy tényleg akik oktatják, és ez tényleg tipp verseny valahol, de azért van egy tudományos része, tehát ott van, hogy mekkora hibahatárokkal dolgoznak.
1: Igen, de tud tisztulni úgy egy ilyen szakma, hogy nem tud máshogy megélni, mint úgy, hogyha a politika megfinanszírozza?
2: Rendben, nincs is ezzel semmi problémám. Azzal van problémám, hogyha közben ő azt állítja, hogy nem azért csinálja, vagy nem úgy csinálja. Tehát ugyanúgy, ahogy egy idő után ki kellett írni a különböző social media oldalakra, hogy X, tehát ezt nem azért mondod, mert ebben hiszel, hanem azért, mert reklám. Uh-huh. És azt gondolom, hogy én ezzel soha nem szoktam, a világ legbecsületesebb dolgának tartom azt, amikor valaki elmegy, hát ez a szó, amit nem annyira szerettek, de K-val nem akarom kimondani.
1: P-betűs szó, amire gondolsz, én tudom.
2: Semmi problémám nincs, ha vállalja. Szerintem az én azonosság a legfontosabb mindenhol.
1: Na, ezt akartam mondani egyébként, hogy szerintem a felelősségvállalás az, ami abban az értelemben a legfontosabb lenne, hogy tévedni emberi dolog.
2: Így
1: ezt tudjuk, mondta a sündisznó, és lemászott a drótkeféről.
2: Igen.
1: Tehát nem arról van szó, hogy nem lehet tévedni, viszont van az, hogy tényleg bele kell beállni arccal, és azt mondani, hogy sajnos tévedtem, és tényleg van ilyen, mert én el tudom képzelni, hogy egy 40 éves karrier alatt van, amikor az ember mellé nyúl, még akár a legokosabb emberek.
2: De elhisszük mi már bárkinek is ma, most ne értsé félre, hogy nem az érzelmeink, az indulataink és a vágyak vezérelik a tudományos munkánkat is.
1: Azért,
2: és akkor majd lesz ez megint egy érdekes témám, ha megengeded.
1: Az a baj, hogy azért nehéz ezt szerintem ma már elhinni, mert ahogy visszatükröződik akár a parlamentbe is, és erről is majd szeretnék veled beszélni, arról a stílusról, arról a nekem már néha a bohóckodásba hajló, de egyre primitívebb parlamenti viselkedésről. Szóval, hogy én azt látom, hogy ebből azért én nem arra következtetek, hogy egy rendkívül méltóságteljes magukat valamire is tartó, és nem is tudom, tehát, hogy olyan emberek vesznek körül minket általában véve, akiktől egyébként elvárható ez, és akkor nem beszélve azokról a történetekről, amit a különböző kitüntetettek, Nobel-díjasok, stb. Által vitt alapítványoknak jutalt pénzek, meg a nem tudom mi, tehát, hogy ezek kapcsán így felmerülnek már az emberbe más dolgok is, mint sem azt, hogy a puszta tudomány tisztelete az, ami, vagy a tudományi éltetése az, amiért valaki csinál valamit.
2: Biztos, hogy így van. Most azért, ha már itt tartunk, én a világ egyik legmeglepőbb és legtrólosabb sztorinak tartom azt, hogy a kertész Imre felajánlja a Schmidt-Marinak a Terrorházak Múzeumába a hagyatékának az ápolását. Tehát szerintem az öreg trollkodott. Tehát nagyon, nagyon izgalmas. De éppen ezt csak azt akartam mondani, hogy sajnos nagyon sokszor, és ezért lenne nagyon érdekes az, hogy a kollégák, egy szakma képes-e arra, hogy mondjuk elindítsa az öntisztulást, vagy, uh-huh. vagy adjon impulzusokat az öntisztulás irányába.
1: Igen, de akkor igazából az az álláspontunk mindkettőnknek, ha jól értem, hogy oktatni oktathat, de nyilván a szakmának tisztulnia kell, tehát hogy le kell vonni a
2: És akkor lehet, hogy nem fogok tudni.
1: Jó, ez is lehet.
2: Érted, hogy ezzel ott akarok mondani, tehát nincs ezzel baj. Én a magam részéről, ha tényleg szakmailag ekkorát bakizik az ember, én biztos elmennék valahova, tehát szabadságra, hosszabb időre, és nem biztos, hogy a diákok előtt szeretném elmagyarázni a bizonyítványt, ami miközben tényleg egyszerűen már senki nem hiszi el, hogy bármi is olyan alapon működik, hogy nem az érdekek.
1: Szerintem erről egyébként neki is meg lenne az saját véleménye, és biztos vagyok benne, hogy a diákok felé is kommunikálta ezt a véleményt, vagy én azt gondolom, hogy én ezt tettem volna.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással és Harmat Gabival, és szerintem folytassuk-e azzal a témával, ami sokak számára valószínűleg meglepő is volt, de egyben nagyon örömteli hír a többség számára, az pedig az, hogy a Tisza bejelentett, illetve Magyar Péter bejelentett, hogy csökkentenék az országgyűlési képviselőknek a fizetését, beleértve ugye a miniszterelnököt is, és ehhez igazítanák az állami vezetők fizetését és a polgármesterek fizetését is.
2: Az örömteli.
1: Hát nyilván sokak számára kiveri az a biztosítékot, hogy mondjuk most nézzük meg akár most a paksi polgármester példáját, és ez nem személyre szóló, hanem általában véve, aki akkora települést vezet, mint Heringes Anita, ugye az a bruttó átlagbérnek, amit a KSH ad meg mindig, annak a háromszorosát keresi. Ez most, mindjárt mondom, hogy mennyi, 700... mindjárt megtalálom, 779.800 forint, aminek a háromszorosa számolt ki, az mondjuk majdnem 2.200.000 bruttó fizetést jelent az ekkora települések polgármestereinél. És hát nyilván, amikor az ember onnan nézi meg, hogy mondjuk egy önkormányzati cégben egy munkavállaló mennyi pénzt keres, akkor azért úgy elgondolkozik azon, hogy hát nem lehetne azt, hogyha egy önkormányzat ilyennál mondjuk az önkormányzat legfőbb vezetője és az önkormányzati cégek munkavállalói között egy ekkora különbség van, mert ilyen 4-500 ezer forint nettókat visznek mondjuk haza a szóban forgó munkavállalók, hát hogy akkor azért néha van, ahol valószínűleg, tehát le kellene mondania a saját előnyeiről is bizonyos privilegizált rétegnek.
2: Nagyon nehéz a kérdés egyébként, mert én amellett lennék mindig, hogy mindenki legyen rendesen megfizetve, és most a vezetőkre különösen gondolok, az állami vezetőkre meg pláne gondolok, tehát azért az egy vicc volt nagyon sokáig, amikor Orbán Viktor nem tudom, 1 millió, 1,5 milliót keresett, mert ugye ez a 7 millió valamennyi, ez csak az utóbbi pár évben volt, hogy ilyen szépen voltak, hogy a miniszterei többet kerestek, mint ő, sőt, talán ő keresett a legkevesebbet. Én ennek nem vagyok, hiszen a felelősség, nem vagyok híve, hiszen a felelősség azért egy nagyon erős. Itt ugye az a kérdés, hogy vannak országok, ahol azt mondják, hogy egy országnak ne legyen vezetője szegény ember, mert hát hogy mondjam, inkább hiúságból és nem tudom én egyéb motivációból csinálja azt, amit csinál, mert talán más lesz a sikerének a mérföldköve, illetve hát ugyanezt mondta egyébként most a Magyar Péter miniszterelnök úr is, hogy ez egy közszolgálat legyen. Igen, ugyanakkor hogy is mondjam, tehát azért Magyarországon eléggé kérdés, hogy hol van az a szint, ahol már normális a megélhetésed, és hol nincsen. És nem biztos, hogy egyébként önkormányzati cégekkel hasonlítanám össze, hanem mondjuk ugyanezt a versenyszférában. De hozzáteszem, azért a kiválasztási rendszer az nem, talán nem ilyen esetlegesnek kellene lenni, hogy nálad sokkal, de sokkal-sokkal butább emberek döntik el, most nem, hanem egyáltalán is adnak felhatalmazást azon az alapon, hogy hogyan tévesztetted meg őket, mert azért ezt most már látjuk, hogy agyréma az, ami időnként a kampányokban megy, és egyáltalán a szakmáról és a képességekről szól.
1: Igen, de most csak tételezzük fel, ugye Cseh Tamás, a Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy neki 15%-kal fog csökkenni a fizetése, a hát jelenlegi fizetése.
2: Az előzőekhez
1: képest. Igen, jó, csak most nyilván, na, a lényeg az, hogy nézzük meg, hogy abból a pénzből, tehát mondjuk, hogyha keres 1,3-1,5 millió bruttót mai Magyarországon meg tud élni?
2: Hát azért ez eléggé szerény megélhetés. Tehát én azt gondolom, hogy nem ezt kellene belőni ma Magyarországon, hanem az alját kéne emelni. Ehhez viszont minőségi munka kéne, és bocsánat.
1: De az állam, bocsánat, hogyha az állam gazdasága nem sikeres, akkor nincs miből szétosztani annyit. Tehát bocsi, igenis a gazdasági helyzethez igazítani kellene például az állami szféra fizetéseket, mert ha nem tudod kigazdálkodni, akkor nem tudod kigazdálkodni, és nem kell luxizni, és bocsi, de nem tudom, hogy miért mondod azt, hogy 1,5 millió forintos fizetés.
2: Brutto.
1: Hát az nettóban is 1 millió forint fölött van.
2: Az nem egy olyan megélhetés, ami egyébként, hogy is mondjam, te 5 év múlva lehet, hogy ott hagyod, vagy 4 év múlva ezt az állást. És nulláról kell kezdened valahol máshol. És lehet, hogy az életed közepén vagy, mert akkor vagy a legsikeresebb olyan értelemben, hogy a köznek a leginkább hatékony lenni, mert már van némi tapasztalatod, és van erőd, de utána még 20 éved van a nyugdíjig.
1: Igen,
2: és nem biztos, hogy ott olyan egyszerűen visszakapaszkodsz.
1: Én teljesen másonnan közelítem a jó fizetés kérdéskörét ebben a tekintetben, azt gondolom, mert én azt nézem, hogy mondjuk, hogyha itt most Pakson akarsz venni egy panelt, 40-50 millió forintért, és van egy 1 millió forintos fizetésed, akkor az belátható időn belül mondjuk maximum 10 év alatt te azt le tudod még akkor is, hogyha hitelt kell felvenned rá. De tehát az, amikor 30 évre kell valakinek eladósodnia azért, mert olyan a fizetése, hogy nem tudja máshogy megoldani azt, hogy saját ingatlanja legyen, na az nem jó fizetés.
2: És nem ez biztos, jó hogy fizetés,
1: még így is jó. És akkor várjál, és akkor még tegyük hozzá az egyéb juttatásokat, mert az egy dolog, hogy 1,3-1,5 millió forint mondjuk a képviselőknek a fizetése, meg a bizottsági hely, meg a nem tudom, de 15%-os költségtérítés jár például a polgármesternek is még azon felül, amit egyébként itt az imént említettem összeg, tehát ez a 779.800x3, és annak a 15%-a. Szóval azért én nem érzem azt, hogy ez méltánytalan lenne.
2: Bocsáss meg, az a nagy baj, hogy a teljesítményhez képest is sajnos ebbe igazad van, ahhoz képest tényleg lehet, hogy túl vannak fizetve. Csak akkor megint nem az lenne a megoldás, hogy alkalmatlan embereket választunk különböző pozíciókra, hanem olyan teljesítményekre, és erre mondtam azt, hogy nekem nagyon tele van a hócipőm arrozzal, hogy mindenki néptribunusz és szakszervezeti vezető, aki politikus, menedzserek legyenek, könyörgöm, vagy legalább jó legyen az arány.
1: Jó, most például ilyen tekintetben szerintem nem panaszkodhatunk a paksi polgármester asszonyra, mert szerintem egyelőre úgy látom, hogy egész jól menedzseli így az önkormányzati ügyeket, dolgokat, szépen fejlődik a város, kicsiben gondolkodik, már olyan értelemben, hogy tényleg azt mondja, hogy költsünk akkor egy kisebb területére a városnak, de azt akkor csináljuk meg, és nem az van, hogy jaj, hát milliárdokat adunk ki azért, hogy megcsináljunk valamit, mert akkor ez is legyen, az is legyen, nem tudom. Na mindegy, szóval, hogy szerintem jól menedzseli a dolgokat. Ettől függetlenül akár őre, akár ez a képviselőkre is igaz, az országgyűlési képviselőkre, pláne az államtitkárokra, meg az ilyen hasonló funkcionáriusokra egy minisztériumon belül. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy még úgysem méltánytalan a fizetésük, vagy a leendő fizetésük, hogy egyébként csökkentik valamivel, és igen, ha valaki viszont annyira úgy érzi, hogy méltánytalan vele szembe, akkor fogja magát, és menjen vissza a versenyszférába. És majd meglátja, hogy egyébként milyen hideg van odakint, és nem annyira azért, mert én értem, hogy Budapesten lehet keresni sok pénzt, de azért
2: hát azért a Kapitány Istvánra befizetnék egyébként.
1: Jó, nem a Kapitány Istvánnak.
2: De alapvetően mégis ilyen embereknek kellene, akik valamit már letettek az asztalra. Ha nyilván egészen más, ez sem igaz, egy bizonyos szintig más közigazgatásban dolgozni, mint máshol. De ettől még, ahogyan egy csapatot vezetsz, ahogyan felépíted, az ugyanaz. Ő nyilván megteheti már az eddigi fizetései után, meg az eddigi karrierje után, hogy ne érdekelje a pénz. És ez így jól is van. De abban a pillanatban azért nagyon sok ilyen ember volt már a magyar társadalomban, egyből kikezdik, hogy nem is, hogy hívják, hogy nem oligarha, hanem hogy
1: nem tudom,
2: multi bérenc, meg burzsuá kormány, meg nem tudom én. Tehát nekünk kéne egy kicsit, megint is maradok az oktatásnál, egy kicsit tisztában lenni ezekkel a dolgokkal. És oké, a közigazgatásnak egy nagyon jelentős része, éppen te szoktad mondani, hogy túlfoglalkoztatás van, és nincsen hatékonyság. A másik oldala, és ez is számít, a másik oldala, meg nagyon sok önkormányzat van Magyarországon fölöslegesen. És most szakmáról beszélek, nem arról, hogy most érzelmileg mit gondolok, és meg lehet köpködni, de miért kapjon teljes állású fizetést egy olyan polgármester, aki semmiről nem tud dönteni, mert annyira kicsi a településük, hogy nincs értelme. Nincs miről beszélni. Tehát az, hogy megvan az, hogy a költségvetés minden évben pont ugyanúgy megy el a rezsikre, ahhoz nem kell egy polgármester.
1: Hát nézd, most lehet, hogy ez ilyen durva, amit mondani fogok, de szerintem valahol az önkormányzati rendszer az egy ilyen, a szociális háló egy kiterjesztett része a kis településeken, mert igazából a kis településeken nincsen munkalehetőség, tisztelet a kivételnek, vannak élelmes polgármesterek, akik oda tudtak vonzani a településükre valamilyen foglalkoztatót, ha csak 30 főt foglalkoztat, az is
2: az rengeteg számít. Egyébként.
1: Igen, de hogy ez teljesen nem ez, ez az általános. Az, hogy van egy önkormányzat egy településen, ahol nincsen semmilyen más ipar, ott az önkormányzat az egyedüli foglalkoztató, ami miatt egyébként ott élnek, vagy tudnak maradni emberek.
2: És ezt miért mi finanszírozzuk? Most ne értsé félre.
1: Hát...
2: Most én csak azt gondolom, ha sikeres országot akarunk csinálni, akkor észszerűen kell elkölteni ezt a kevés pénzt, ami van. Pont ez lenne a felelősségük, és ezért nem nagyon vagyok, tehát én azt gondolom, hogy az a sebész, aki tud vágni, nem az a sebész, amelyik meghal veled együtt.
1: Igen, de akkor is azt gondolom, hogy azt viszont, tehát az nem, azt most én nem tartom egy jó iránynak, hogy mert ilyen erővel, ennyi erővel van egy, nem tudom, 600 fős település, akkor költöztessünk mindenkit be mondjuk Paksra.
2: Nem
1: mert
2: feltétlenül kell.
1: Megint, ez nem.
2: Van egy csomó jó máshonnan átvehető technika. Nem kell például, ezt ennyire bonyolultan. De például nyilván be lehet járni. Nyilván a településeknek is el kell dönteni, hogy nem elfekvőnek kell lenni, hanem legyen mobilitás. Tehát nem azért él valaki egy településen, mert nincs más választása, hanem azért, mert ezt választotta. És kis települések is nagyon tudnak nagyon szexik lenni, mondjuk így a történetet. Tehát a társadalmi mobilitást kell megoldani megint, hogy működjön. És igen, nem biztos, hogy kell mindenhova iskola, de azt kell érezni, hogy attól, hogy 10 kilométert bejárok egy iskolabusszal, mint máshol sokkal nagyobb területeket járnak be tőlünk, nyugatabbra, Amerikába, de Nyugat-Európában is, attól az még lehet az én iskolám.
1: Értem, de szerintem egyébként nem ez lesz a jövő, mert az üzemanyag mennyiséget, vagy rendelkezésre állást figyelembe véve, szerintem sokkal inkább a helyben lesz a jövő.
2: Mi 5 gyereknek?
1: Igen.
2: Tehát
1: az
2: elektromobilitással is bele, mert egyszerűen nem. Az a tragédia, hogy azt kellene megérteni, hogyha a mobilitás működne, akkor tudnánk, hogy azért lakik valaki azon a településen, mert ott akar élni. Mivel nem működik a magyar mobilitás, társadalmi mobilitás, ezért tulajdonképpen kényszerből él egy csomó ember ott, ahol él. Tehát a mobilitást kell tudni megoldani, hogy ezek döntések, ne pedig kényszerek legyenek. Jó, és hát abban a pillanatban egészen más struktúrájú társadalom lesz, és egyből sokkal több mindenre lesz pénz, és sokkal jobban fog működni az egész rendszer, és sokkal egyszerűbb lesz egyébként eldönteni, hogy kinek jár a fizetés, mert mondjuk ügyes polgármester, és oda tudja vinni azt a 30 főnek munkát adó sikeres vállalkozást, vagy nem?
1: Hát ebben nem fogunk egyet érteni, én úgy érzem, mert én meg azt gondolom, hogy például pont az oktatás szempontjából sokkal jobb, amikor kis csoportokban kell oktatni, és nem 30-40 fős iskolai csoportok vannak, hanem van 5-10 fős gyerekcsoport, több idő jut, többet tudsz vele foglalkozni, és egyébként a gyereknek is sokkal jobb. Tartunk egy kis szünetet.
2: Bocs, és ezek 1-től 8-ig, mint a cseresznyési iskolában, vannak együtt egy tanárral.
1: Nem baj.
2: Ja, az jó, okay.
1: Még az se feltétlenül baj.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Folytassuk onnan, hogy hülyeségekkel többé nem menne el az idő, legalábbis az oktatásban, mert hogy Lannert Judit, az új oktatási miniszter, a teljesítményértékelés és a pedagógus kamara megszüntetéséről is egyeztetett a PDS-szel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével, de például a kényszerű tanári továbbképzés eltörléséről is szó volt, ami egy jó kis jelentős hangulatjavító intézkedés lehet. Na, hogy látod ezt a teljesítményértékelést? Mert te vagy mindig ilyen nagyon teljesítmény-centrikus, úgyhogy én most erre kíváncsi vagyok, majd utána mondom el az én véleményemet.
2: Szerintem nem papíron kell ezt megcsinálni. Tehát az, akire emlékeznek a diákjai, és visszamenőleg azt mondja, hogy még azért a fülesér is kár volt, ami mellé ment, ez nyilván ma már nem járható, nem röhög.
1: Tehát, pedig igény az lenne
2: rá, igen. Tehát most nyilván, aki ismer engem, tudja, hogy nem vagyok egy erőszak híve, de hogy mondjam, soha nem ütöttem meg, szerintem senkit, nem erről van szó, bár néha igény lenne rá. Tehát olyan indulatok tudnak bennem felgyülemleni, amelyek embert ölnének, nem pedig csak fülést adna. De ehhez képest azért sikerült valami kulturális mászt magamra szedni, és ez működik. Nem tudom, nagyon nehéz, én több autonómiát adnék, nem vagyok benne, tehát azért ez mindig óvatosan, de azt gondolom, hogy több autonómiát adnék a testületeknek, abból a szempontból, hogy tényleg magukat jól irányítsák. Nyilván nem lenne baj, ha lenne egy kínálati piac, tehát nem az van, hogy bárkit felveszünk tanárnak, aki eljön ide vidékre, vagy nem tudom én, tehát hogy azért nem lenne baj, hogy például amikor valaki, én úgy emlékszem régen, hogy amikor valaki bekerült egy testületbe, akkor tantestületbe, akkor igazodott. Tehát akkor voltak elvárások, most jó értelemben működött, hogy mondjam, teljesítménycentrikus volt, és most kisiskolákról beszélek, mert azért falusi iskolákba jártam én, de jártam oda is, hogy úgy mondjam. Tehát jó lenne, én azt gondolom, hogy a központosítás mindig a bizalmatlanság és a nem tudom micsodának, de ezt nem lehet két perc alatt megcsinálni.
1: Hát meg én onnan nézem ezt a dolgot, hogy szerintem a tanárokat ennyi borzasztóan fölösleges, nem csak adminisztrációval, hanem mert ez igazából leterheli egyébként az iskola vezetését is. Arról nem beszélve, hogy mindenhol, nem csak az oktatásban, a rendvédelemben is mindenhol, ahol ugye a teljesítményértékelésnél ki volt adva, hogy bizonyos százalék fölött nem lehet már. Tehát nem adhatsz ki, érted? Szóval, hogy így...
2: 100%-on.
1: Igen, te például...
2: Mi ez, tanulista?
1: Igen, de hogy nem kell ilyenekkel leterhelni a pedagógusokat, sem az iskola vezetéseket, sem a pedagógusnak egyetlen egy dologra kell az energiáinak a 100%-ra menni, a gyerekre.
2: Ez így van.
1: És az, hogy jó, beírod a jegyet, meg beírod a hiányzást, ez a két dolog, ami fontos. Az, hogy...
2: Hát a hiányzás se hidd el nekem.
1: Hát szerintem még az lehet egy fokmérő, mert azért bizonyos, tehát hogyha nem teszel bele egy féket úgymond a rendszerbe, lehet, hogy nem jön be 300 napon, érted, a gyerek. Szóval, hogy ez ezt nem lehet.
2: Ha az a tantestület olyan, akkor az a gyerek bemegy.
1: Én
2: azt gondolom, a kisugárzás számít, nem az adminisztráció.
1: Igen, de ez egy utopisztikus világban biztos, hogy így van. Én nem gondolom azt, hogy így tartanánk, és nem gondolom azt, hogy tud lenni
2: ebből estünk ki. Volt, hogy már tartottunk itt.
1: Nem tartottunk itt még soha, és nem is fogunk ott tartani, mert ez azt jelenteni, hogy olyan megvilágosodott emberek vannak, nem csak a pedagógusok között, hanem mindenhol az országban, hogy egyszerűen, tehát fényesek most abban az értelemben, hogy érdemes rájuk odafigyelni. Szerintem egy tantestületben 20% ilyen van, és 80% teljesen átlagos, és ezen nincsen semmi.
2: De elég az, figyelj, hidd el, hogy az a pár tanár, aki egy életben átkísér olyan értelemben, hogy ők mindig adják az új impulzust, mert annyira egyediek, vagy hogy mondjam, jó szakemberek, nem bírnád el, hogy mindegyik jó legyen.
1: Szerintem én abból indulok ki, hogy amikor én egyetemre jártam, és nem volt kötelező bemennem az órákra, akkor a nagy részére nem jártam be. Tehát, és annak ellenére, hogy én azok közé tartozom, akik tanulósak voltak. Tehát nem azért nem jártam be, mert link voltam, én otthon inkább tanultam. Nem ücsörögtem végig az órákat. Az más kérdés, hogy
2: megérte volna? Nem, de ha megéri, be fogsz menni, mert megéri.
1: Volt egy-két olyan oktatóm, ami megérte, de az ő órájára sem mentem be mindig.
2: Akkor nem érte meg.
1: De,
2: ez ilyen egyszerű.
1: Nem, egyszerűen az volt, hogy én nekem sokkal többet ért az idő, hogy otthon tudok tanulni, és nem hallgatok tehát ülök másfél órán keresztül egy teremben,
2: és
1: hallgatok, és szinte alszok.
2: De ez teljesen jó, rossz az oktatás. Én nekem volt olyan tanárom, nem volt kötelező, de soha nem hagytam volna ki, mert annyira érdekeseket mondott.
1: Jó, szerintem nem.
2: És gyorsabban megtanultam. Szerintem ez lenne a feladatunk.
1: Működik. Nem így működik az emberek többsége, mert nem annyi, nincs annyi szellemi impulzusa igénye. Szerintem a legtöbbeknek szóval kell a hiányzás. Ez a
2: tohonyákkal mit akarunk kezdeni?
1: Nem,
2: tehát szellemi tohonyákkal mit lehet kezdeni?
1: Nem tohonyák, hanem egyszerűen máshogy működünk, másra helyeződik a hangsúly. Van, akinek az érzelmi élet sokkal fontosabb, van, akinek a, nem tudom, az ösztönei sokkal fontosabbak, nekem meg a szellemi kihívások a fontosak, nekem sem.
2: Ezért tanultál otthon, ne arra, hogy ez milyen kis szellemi kihívás az, hogy egy könyvet, amelyik egyébként tök unalmas, és rosszul van összerakva, mert már tankönyveink is ilyenek, azt izé magolod, hogy nehogy izé hármast kapjál, nem
1: ötöst kapjál. Ne rólam beszéljünk, az oktatási rendszerről beszéljünk, ami egyébként az egyik hátulütője az oktatási rendszernek, hogy a gyerekekre is egy tök fölösleges információ halmazt és tanulási halmazt nyom rá, de most a tanároknál maradva, ugye a teljesítményértékelés abszolút alkalmazhatatlan, tehát hogy semmi értelme, tök jó lenne, ha megszüntetnék.
2: Majd a gyerekek 10 év múlva elmondják, hogy mit értél.
1: Igen. Aztán a pedagógus kamara megszüntetése, ugye a pedagógus kamarához nem értek, én csak úgy általában véve látom azt, hogy a kamarák igazából nem végzik a dolgukat sehol.
2: Inkább
1: azon kívül, hogy
2: lenne.
1: Hírleveleket küldözgetnek ki információkkal, ami vagy elér, vagy nem ér el az emberhez, de igazából már úgy vagy vele, hogy nem is foglalkozol vele, mert csak az idődet viszi, de pénzt nem tudsz belőle csinálni, úgyhogy már dobod is félre. És akkor a kényszerű tanári továbbképzés pedig még egy olyan dolog, amit teljesen fölöslegesnek tartok, mert az, akinek van igénye, hogy valamiben fejlődjön, az magától is elmegy. Akinek nincs igénye, vagy magától is utána néz dolgoknak. Akinek nincsen, azt beültetni egy hétvégére, vagy 6 hétvégére, tök mindegy, milyen hosszú az a képzés, azért, hogy kreditpontokat szerezzen, teljesen fölösleges. Most a matematikában mi az, ami változott az elmúlt évtizedekben? Semmi. A földrajzban mi? Semmi. Legfeljebb jó, az ipar az lehet, hogy valamelyest átalakul, de azért
2: jó,
1: az alapokat
2: is tudod,
1: meg.
2: Jó, de ezt tudod, benne élsz, hát hallod, hogy
1: igen,
2: milyen
1: de akkor
2: iparfejlesztések
1: mi,
2: vannak.
1: És akkor arról nem beszélve tudod te is, hogy a jogász, ezek a jogász továbbképzések is olyanok, hogy gyakorlati haszna töredékének van. Tehát olyan előadót én még jogászképzésen bevallom neked, nem nagyon láttam tisztelet a kivételnek.
2: Az
1: új igazságügyi minisztert is láttam előadni, de ő jó volt egyébként. Na mindegy, szóval, hogy nem láttam olyat, ahol át akart volna adni gyakorlati tudást az előadó. Tehát ez mindenki elmondta a törvényt, meg ilyen rébuszokba beszélt, meg nem tudom. Na most ezért, és ugyanez van a pedagógusok továbbképzésén is, hogy ilyen pályázatokkal, pályázati pénzek lehúzására szolgálnak, és tulajdonképpen semmit nem adnak a pedagógusoknak, mert aki a gyakorlatban csinálja 10-20-30 éve az oktatást, az pontosan tudja, hogy ő neki mire van szüksége, meg hogy mi az, ami az ő munkáját segíteni tudja, és nem ezek a továbbképzések, úgyhogy én nagyon szurkolok a pedagógusoknak, hogy ki tudják ezeket iktatni a rendszer. Ebből az új miniszterasszony segítségével.
2: Volt egy vállalkozó barátom, elhalálozott már, ő szokta mindig azt mondani, hogy nem az a jó, hogyha az oktatásnak biznisz az oktatás, hanem azoknak, akiket kiszolgál. Akár a hallgatók, akár azok, akiknél a hallgatók el fognak helyezkedni. Na, ezek hiányoznak.
1: Hát,
2: érted?
1: Igen, ezek.
2: Tehát ez pedig annyira egyszerűen megfogalmazta. Mire van szüksége a piacnak? Arra van neked is egyrésztről későbbi munkavállalóként, és ezt össze kell hozni. Nem pedig az a lényeg, hogy futunk egy kört, nehogy rossz lánynak nézzenek. Tehát az a baj, hogy ez mind ilyenek, hogy tudom, hogy az lesz, hogy a vége, de azért futok egy kört, nehogy. Tehát ezek pont olyan fölösleges körök, amiket utána meg lehet mutatni, hogy igen, mi megcsináltuk, és minek?
1: Igen, ez az önfoglalkoztatás szindróma egyébként, mert ez az országban, az állami szférában és az önkormányzati szférában ez egy ilyen alapbetegség szerintem, hogy arra megyünk rá, hogy önfoglalkoztassunk. Lásd, Vármegye, megye. Tehát szerencsétlen jogászok, nem tudok egyszerűen elszakadni a témától, de most megint megint önfoglalkoztatásba megy át ez a dolog is, mert az, hogy ők megcsinálják ezeket a szabályzatokat, azt tudjuk, hogy ez baromi sok idő és fölösleges energia. Na mindegy.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban, írja az MTI a cserendőrség közlése alapján. Az autóbuszban mintegy 30 ember utazott, közülük 9-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Nekik a helyszínre kiérkező mentők nyújtottak segítséget. A szlovák rendszámú személygépkocsi utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket kórházba szállították. Június 2-án zárul a Paksi 3. kor egyeteme. A 2025-26-os tanév tavaszi szemeszterének utolsó előadása kedden délután 3 órakor lesz a Paksi Városháza nagytermében. A záró összejövetel a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve jegyében zajlik. Önkormányzatiság útelágazás előtt címmel professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár tart majd beszámolót, melynek helyi témája is van, ugyanis az előadónak paksi kutatásai is vannak, tájékoztatta rádiónkat dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár főszervező.
2: A záró előadásunk nagyon különleges tartalmat hordoz. Egyrészt szeretnénk kapcsolódni az előző szemeszterben, ebben a fél évben is a Magyar Tudomány évéhez, a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójához. Pálné Kovács Ilona professzorasszony, akadémikus beszél az évtizedes kutatásokról, az önkormányzatiság lényegéről, annak a változásáról az elmúlt időszakban, illetve azokról a válaszutakról, amelyek ma a helyi közösségek és a helyi közösségeket képviselő önkormányzatok előtt állnak. Úgy gondolom, paksi kutatásai is voltak, tehát lesznek egy helyi vonatkozásai is. Az a kívánságunk, hogy egy olyan kellemes csoportképpel tudjuk majd zárni ezt a szemesztert is, mint tettük ezt nagyon felszabadult légkörben az elmúlt szemeszter zárásaként, soha nem látott hallgatói létszámmal.
1: Kiemelt ellenőrzéseket végez a héten Tolna vármegyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV Tolna vármegyei adó és vámigazgatóságának ellenőrei június 1-e és 5-e között a piacokon, valamint a közterületen értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Dunaföldváron, holnap Bátaszéken, szerdán Dombóváron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Jól haladnak a rehabilitációval a PFC sérült játékosai, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. Lenzser Bence márciusi combsérüléséből épül fel, és mint mondta, hamarosan visszatérhet a csapathoz a közös munkára, már futóedzéseket végez. Kinyik Ákos térdének rehabilitációja szintén jó ütemben halad. A paksi védő a közelmúltban kontrollvizsgálaton járt, ahol pozitív visszajelzéseket kapott az állapotáról. Kinyik Ákos a csapat pihenője után már szintén megkezdheti a közös felkészülést a többiekkel. A PFC június 15-én tér vissza a pályára, ekkor kezdődik a felkészülés, mely során az edzések mellett a Paksi Gárda 10 edzőmeccset is fog játszani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek

0: volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó, hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljuttatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmával. Emlékeztettek arra, közel 40 éve nyilvánította május 31-ét a WHO dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Azt írták, bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében, ebből mintegy 1 millió 600 ezer haláleset a passzív dohányzás számlájára írható. A PTE-AOK, a WHO 2023-ban készült felmérésére hivatkozva közölte, az Európai Unióban 24% a dohányzók aránya a 15 év feletti lakosság körében, míg Magyarországon e felmérés alapján a 15 év felettiek 26%-a használt hagyományos dohányterméket. A férfiak 32%, a nők 21%-a dohányzik, míg a 40-54 évesek körében a legmagasabb 36%-os a dohányzók aránya, és a 15-24 évesek közül is majdnem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság Facebook oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint a sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, amelyek során 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve, írja az MTI. Több lakossági fórumot is összehívnak a héten Pakson. Holnap délután a Gesztenyés utcai parkolók felújításának második ütemével kapcsolatosan várják lakossági fórumra az érintett lakóközösséget a Gesztenyés utca 5-7 szám előtt. Az eseményen a projekt aktualitásairól számol be a körzet önkormányzati képviselője Kudorné Szanyi Katalin. A fórumra kedden délután 5 órára várnak minden érdeklődőt. Szerdán a Zöldfa és a Sebestyén utca felújításával kapcsolatosan tartanak lakossági fórumot. Az eseményen tájékoztatják a résztvevőket a két utca felújításának terveivel kapcsolatosan, és részletesen ismertetik a projektet. A fórumra Mezősi Árpád önkormányzati képviselő várja az érdeklődőket szerdán délután 16:30-ra a Városháza földszinti nagytermében. A paksi energetikai kerekasztal május végi összejövetelének vendége Cserháti András mérnök fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak. A Csengei Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának teljesítmény igénye mellett az is szóba került, hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Hetzman Albert főszervező elnök foglalt össze az előadás lényegét rádiónk hallgatói számára.
2: Az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példát akarok mondani. A Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programon belül többször a személyzetet a Hold irányába, annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még Egyesült Államokban, mint ez a rakéta hőteljesítményben produkált, tehát más léptékek.

0: A paksi védő a közelmúltban kontrollvizsgálaton járt, ahol pozitív visszajelzéseket kapott az állapotáról. Kinyik Ákos a csapat pihenője után már szintén megkezdheti a közös felkészülést a többiekkel. A PFC június 15-én tér vissza a pályára, ekkor kezdődik a felkészülés, mely során az edzések mellett a paksi gárda 10 edzőmeccset is fog játszani.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: összekött. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Pax FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a szívemből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat, és megszólal egy dal, amit soha többé nem felejtesz el. Én is így szerettem bele ezekbe a számokba, sorozatról sorozatra, jelenetről jelenetre, és most egy óránál csak.

Sziasztok, Harmad Gabi vagyok. Ezen a héten én hozom nektek a kedvenc slágereimet. Tartsatok velem csütörtökön dél és egy óra között a Best of kedvencek órában. Itt a Paks FM-en.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összekö. Nagyon szeretem.
0: Box FM.
1: Összekö.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Velünk mind a piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk

0: Box kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összeköt.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: Fox FM. Összeköt.
1: What's up, it's Halsey.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Fox FM.
1: Fox FM.
0: Összeköt.
1: Összeköt.